következő percekben maradunk még a nyírségben. A Suttyomba zenekar az itt élő szlovákok táncdallamait játsza, aztán cigánynóták következnek Bugyó Petra Éva előadásában. Ő a fiatal muzsikusokból néhány éve alakult Bére banda tagja, így nem véletlen, hogy utána ők muzsikálnak délalföldi dallamokat Szenyéri Dániel kiváló tekerős adatközlő emlékére.

Még két felvétel vár lejátszásra Táncházban című műsorunkban a fiatal Bére Bandától. Rába közi Duda utánzást hallhatunk Bugyó Petra Évától, majd az Ipoly című összeállításban egy újabb burdon hangszer szólal meg a Duda, hisz a Bére Banda hangszerei között elsősorban régi, különleges hangszereket találjuk meg.

az utolsó Tereskei Dudás Pál Pista bácsi énekel táncházban című műsorunkban, akit Dzsupin Pál kísér furuján. Utána a néhány éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Dzsupin Pál Csergő Herceg Lászlóval énekli Arany János dalos könyvéből a Lesz még kedvem kezdetű dalt.

Táncházban című műsorunkat Gyergyói Muzsika zárja Dzsupin Pál emlékére. A kiváló Furulyás, Dudás nem csak a Felvidék vagy Somogy, de Erdély benne Csík zenei kultúrájában is otthonosan mozgott, s a most következő összeállítást kedves tanítványa, barátja Szabó Dániel lemezéről választottam. A remek cimbalmossal Kacsó Hanga Borbála és Pár Julianna énekesek, valamint Mihó Attila prímás muzsikál, a gardonos András Orsolya. A felvétel előtt munkatársaim Strányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Asvári Anna Máriát hallották.

Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Már 4 alkalommal hallhattak Tóth Lilla népzenész, népdalénekes, népzenetanár, népzenekutató, Zengalélek programja kapcsán a nyírségi, hajdúsági és bihari népdalkincsről, valamint arról, hogyan lehet újra élővé tenni az archívumokban rejtőző dalokat a saját szülőföldjükön. Hogy mit jelenthet számunkra a népdal, azt Tóth Lilla nagyon jól összefoglalta debreceni TEDx előadásán. Idézem. Az életünk minden szeletét ki tudjuk énekelni. A kitörő örömöt, a féktelen mulató lendületét, de ugyanakkor a fájdalmat, a veszteséget, a bánatot is. A magyar népdalok éneklése egy kulcsot ad a kezünkbe, hogy az évszázadok alatt generációk által csiszolt dallamok és szövegek között megtaláljuk a hozzánk közelállót, és ezáltal formába önthessük az érzéseinket. A hagyományos kultúrában mindenkinek megvolt a kedves dala, a kedvenc nótája. Nem egy olyan dalról van szó, amit szívesen hallgatott meg a zenekar előadásában, vagy egy zenelejátszó eszközön keresztül, hanem az a dal, amit ő maga legszívesebben énekelt. Az évek során a dallam vagy a szöveg formálódhatott is. Legtöbbször ezek a változtatások nem a tudatos szerkesztés igényével történtek, hanem az énekes az aktuális élethelyzetére igazította a dalát. A kérdésre, hogy a nagyszüleink vagy az ő nagyszüleik miért énekeltek sokat, a választ legszebben talán András Falvi Bertalan fogalmazta meg. Mert a dal szükségletből született. Az emberi lélek egészségének biztosítéka. Nem műsor, nem szórakozás vagy szórakoztatás, hanem elemi igény. Kenyér a lélek éhségére. És most halljuk magát Tóth Lillát.
1: Sokáig nehezemre esett válaszolni, hogyha valaki megkérdezte, hogy melyik a kedvenc népdalod. Mint egy 300 000 magyar népdal közül egy legkedvesebbet kiválasztani, szinte lehetetlen feladatnak tűnik. De ma már tudom a választ. A doktori kutatásaim során találtam rá dr. Pap János etnográfus hagyatékára, ezen belül pedig 770 hajdúsági népdal felvételére, és ezek között vannak az én kedvenceim is. 2 hajdúböszörményi népdal. Úgy vélem, hogy nem véletlen, hogy ezek a dalok állnak hozzám a legközelebb, hiszen én magam is hajdúböszörményi vagyok.

0: Úgyis oda jössz te, babám, megveszel. Hazaviszel, az ágyadra leteszel.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kilenc bandó járja. Jöttemet a tömlöc tartó Szegedében réges-régen várja. Ott hagytam a becsületet.

a jó öreg asszony, egyetlen egy reménysége. Boldog, ha felkötnek, ha meghalok, nem kísér ki az útamra senki. Nem visznek a temetőbe, árok parton fogok meghalni.

csak egy szegény ráncos arcú, fehér hajú öreg asszony.

hajda nem lesz virág a síromon. Nem hull rá a szentelt föld göröngye. Csak egy szegény ráncos arcú, fehér hajú öreg asszony.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klub koncertek felvételeiből.
1: Köszönöm, hát a fiatal tudja.

az egész világon, hadd tudják meg rólad, hogy te milyen szép vagy, hogy te milyen jó vagy.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió.

csavarom, segítek én.

0: legszebb te vagy köztük világon. A hajaj emelt a terem, a terüzem a pádon. Szépek vagytok, de a legszebb te vagy köztük világon.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 1-én szombaton. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A Duna vízszintjének további apadása miatt felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Valószínűleg kedden vagy szerdán teljesen leállítják az atomerőművet, ezt már a miniszterelnök közölte tegnap délután. Magyar Péter elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő emellett bejelentette azt is, hogy ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény így ismét teljes kapacitással működhet. Egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több vállalat jelentette be, hogy csökkenti az áram- és vízfelhasználást, valamint otthoni munkavégzést rendelnek el dolgozóiknak. Takarékossági intézkedésekről döntöttek az állami cégeknél is. Mérsékli az energiafelhasználást mások mellett a MÁV, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a közmédia. Az országgyűlésben elhalasztották a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti üléseket a villamos energiaválság helyzet miatt. Országszerte több helyen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád 54, Zala 24, valamint Hajdú-Bihar megye több településen kellett intézkedni. Szentendre egyik város részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, a honvédség biztosítja az ivóvizet. Meghibásodás miatt nem működik a légkondicionáló a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén, közölte az intézmény. A hiba elhárítását a szakemberek megkezdték, addig ideiglenes hűtőberendezéseket használnak az érintett területen. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart majd. Kiállítás nyílt az aranyvonatról és a forint születéséről a Magyar Pénzmúzeumban. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amely jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. A látogatók mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint születésének előzményeit is. A kiállítás megnyitón köszöntötték a múzeum 500.000. Látogatóját is. A 6 éves kislány egy oklevelet is átvehetett. Ma újraindul a vasúti személyszállítás a Komlói és Dombóvári szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 13 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-24 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 28, a Tisza tó pedig 26 fokos.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 1-e szombat van, Boglárka napja. Isten éltesse a boglárkákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Kolostyák Gyulát, Tarnai Kislászlót és Szentendrei Klárát is. Bodrogi Gyulával kezdünk, aki Bergendi István és Csukás István szerzeményét adja elő. Itt van Süsü!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Muzsikás Együttes következik. Adjon Isten mind jobbat!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2015. június 1-i a Budapesti Thália Klub színpadon történt eseményén rögzítettük. Frederick Loew My Fair Lady című musicaljéből következik a Csúdió című dal Sandy Silvi előadásában. Közreműködik Neumark Zoltán zongorán.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Kolostyák Gyula nóta énekes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Kolostyák Gyula gondolatait a hamburgi turnéról.
1: Volt egy 2 éves képzés, hangképzés, korrepetíció, illetve zeneelmélet szólófés, és ezt szólnokra jártam minden héten képeztetni magam, és akkor egy év után sikerült egy ilyen magyar nóta népdal énekesi szakvizsgát megszereznem, és közben ugye a gyakorlásra is adtak lehetőséget, itt például itt a Szolnokon, a Ságvári Műlegyesi Központban, hiszen rendszeresen énekelhettem. Ez a 2 év tanulás azért hozzásegített ahhoz, hogy egy előadó művészi vizsgát meg tudjak tenni, és akkor döntöttem el végül is, hogy akkor megtanulok énekelni. Tehát egy népes vizsgabizottság előtt, akinek Bojta Rübe volt egyébként az elnöke 93-ban, és akkor utána jártam fel az Országos Szórakoztató Zenei Központba Budapestre, és ott ugye hangképzés, korrepetíció, különböző nótákon, operetteken, operettrészleteken gyakoroltunk, és hát onnan jött már egyre több lehetőség. Például a hangképző tanárom, aki Morvai Pálma volt, ő látott bennem fantáziát, és 1994-ben a hamburgi rádióba kapott ő lehetőséget, és meghívott magával. Az első rádió felvételem az volt, és akkor ott egy ilyen koncert turné volt Hamburgban, 94-ben, és akkor hát végül is így indult meg a pályám.
0: Kedves hallgatók, most Kolostyák Gyula adja elő Jónás Géza és zenekara kíséretével Mihály László és Sejmesi Sejde Rezső szerzeményét. Keresek egy csöndes zugot.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből következik Szilvia belépője Fischl Mónika előadásában.

0: legszebb minket.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kis Attila Andor adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Kis Angyal Ernő és Szakács László szerzeményét. Ott, ahol zúg az a négy folyó.

0: De szédül a fejem, a fejem, nótával tele a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál, virrod a pink áll, a bál, rózsám. De szédül a fejem, nótával tele a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál, virrod a pink áll, a bál.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Magna Cum Laude előadásában halljuk Szabó Tibor és Kara Mihály szerzeményét. Vidéki sanzon.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Vujicsics együttes, Dóczi József és Zsuzsa Mihály is. A hírekig Berki Géza gitárjátékát hallják.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
3: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
4: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
5: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
6: Csak rossz.
3: Mindenki jobb lázadása, Mephisto.
7: Nem menj vissza Berlinbe.
8: Színház mindig lesz, higgyel. Akármi történik is itt Németországban.
9: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
3: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A Duna további apadása miatt felére csökkentették a Paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét. Jelentette be a nukleáris energetikai vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet, 100 halombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Duna menti erőmű teljes kapacitással működhet. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte a bizottság illetékes szóvévője. A testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áramellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon. Jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Elmarad az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése, hogy spóroljanak az energiával. A takarékosság jegyében lekapcsolták a parlament díszkivilágítását is. Hallerné Nagy Anikó, a házelnöki feladatokat ellátó alelnök azt is közölte, az országgyűlés napi működésénél is kiemelten figyelnek a takarékos energiafelhasználásra a kritikus időszakban. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagyfogyasztó is. Győrben és Szegeden lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, Székesfehérváron a stadion és az aréna klímaberendezéseit is. A Magyar Közút a hidak díszkivilágítását kapcsolja le a hétvégére, a Budapest Airport pedig csökkenti a légkondicionálók teljesítményét. A közút és a reptér üzemeltetője is hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldották a hétvégi kamionstopot. Ma este 10 és holnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd a közutakon. Néhány információ az utakról. Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Moson-Magyaróvárnál. A 156-os kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. Távolabb Győr elkerülő szakaszán karbantartók dolgoznak. A 126-os kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom, ott 10 kilométeres a dugó. Szintén több kilométeres lassulásra, torlódásra kell számítani Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben és előtte. Baleset miatt 6 kilométeren keresztül torlódik a forgalom az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán is, Kecskemét elkerülő szakaszán. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 16 és 26 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-25 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 26-39, késő este általában 23-31 fok várható. A Balaton jelennek 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó pedig 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb egy óra múlva, 8 órakor jelentkezünk itt a Dankó Rádióban. Adásainkat addig is újra meghallgathatják a Médiaklikken. Most 7 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
7: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértővel fogok beszélgetni, de ebben az órában többek között hallható lesz még Zsuzsa Mihály, Egri József és a Vujicsics együttes is. Szigeti Fercsivel kezdünk, aki saját szerzeményét adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével. Megálmodtam én a héten.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Kálmán Zoltán, vendéglátóipari szakember. Szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szervusz, én meg nagyon köszönöm a meghívást.
0: Az a vendéglő, amelyiknek a tulajdonosa vagy, mindig is sokat tett a vendéglátóiparban dolgozó zenészek, művészek megbecsüléséért. De miatt egy komoly multinacionális karriert hagytál ott, azért, hogy átvegyed édesapádtól a családi étterem vezetését. Melyek voltak azok a vállalati kultúrából hozott vezetői módszerek, amik leginkább segítettek a vendéglő modernizálásában, illetve mi volt az, amit teljesen el kellett engedned a vendéglátás emberközpontúsága miatt?
1: Hát igazából valóban egy multikörnyezetben közgazdászként dolgoztam 20 éven keresztül. Hozzáteszem, hogy ez alatt már az étterem működött, és

0: vendégre, amit úgy érzem, hogy a múlt rendszer, vagy még a rendszerváltás között környékén az időszak, amikor az étterem nyílt, 2001-ben nyílt, pont 25 éve, ez a szó eléggé devalválva lett, és mi azon dolgozunk, hogy rehabilitáljuk a vendéglő szót. Egyébként meg a multi környezetből a szervezettséget, a nyitottságot hoztam, azt, hogy nagyon-nagyon fontosak az emberek, ugye, aki a vendéglátásban dolgozik, az tudja közgazdászként is, hogy két nagyon-nagyon fontos költségelem van egyébként, hogy a számokról beszélünk, az egyik a munkabér, a másik pedig az anyagköltség, de nagyon munkaintenzív ágazatról van szó, és ezért a csapat mindenek előtt, hogy mit kellett elengedni. Nyilván mi itt a multikörnyezethez képest egy kicsi cég vagyunk, egy családi cég, egy KKV, ha úgy tetszik, aminek a legkomolyabb előnye az, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudunk dönteni, rugalmasan tudunk dönteni, úgyhogy ezt a túlzott szervezettséget ilyen szempontból el kellett engedni, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ugyanakkor egy kihívás is a családi vállalkozás számára az, hogy tehát egyik oldalon nagyon jó, hogy egyedül gyorsan mindent el tudsz dönteni, a másik oldalon egy teher, hogy nem tudod sokszor a döntésedet valakivel megbeszélni, de mindenképp a túlzott szervezettség, a túlzott leszabályozottságot azért mindenképp el kellett engedni. Nekem talán ez jut az eszembe.
1: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kálmán Zoltánnal, de most hallgassuk meg a Bikini Együttes előadásában Berecz Endre, D. Nagy Lajos és Nagy Feró szerzeményét. Fagyi!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Kalavada!

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Kis kutya.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kálmán Zoltánnal. Az étterem helyén, amit vezetsz, ami a tiéd, a legendás Szürke Csacsi kis vendéglő működött. De az étterem most ünnepli az új étterem a 25. születésnapját. Hogyan lehetett egyensúlyozni a békebeli klasszikus budai polgári vendéglátás és a 21. századi trendek között, anélkül, hogy a hely elveszítette volna a lelkét?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként az egyik mottónk, vagy küldetésünk, az úgy hangzik, hogy tradíció és trend. Tehát pont mi is erre gondoltuk, hogy valószínű, ha nem is pont így, ahogy te felvetetted, de bennünk is megfogalmazódott ez a kérdés, hogy az értékeinket ne veszítsük el, ugyanakkor nagyon sok dolog van a régebbi, tradicionális vendéglők, vagy a vendéglátásból, amit meg el akartunk engedni. Tehát úgy szoktam fogalmazni, hogy úgy kéne tudni nálunk három fogást elfogyasztani, hogy ne kelljen kihívni a mentőt. Tehát, hogy ne egyértelműen a mennyiségi szemlélet, inkább a minőségi szemlélet valósuljon meg. Mi egyébként a vendégeinkkel együtt tanulunk és fejlődünk, tanítjuk egymást, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nagyon sokat tanulunk, vagy lehet tanulni, azt gondolom, modern vendéglőknek Ausztriából. Tehát elmegyünk több olyan vidékre, például van Zülcsteiermark, van egy olyan klassz borvidék, ahol nagyon klassz vendéglők vannak, és látod a trendi, nagyon jó minőségű, szépen tálalt ételeket, de nincs egy olyan asztal, hogy ahol egy backhandelt, egy rántott csirkét ne lássál. Nyilvánvalóan annál a rántott csirkénél iszonyúan fontos az, hogy honnan jön a csirke, és ez valóban egy csirke legyen, ne valamilyen gyári cucc. Úgyhogy ezt szeretnénk mi magunk is megvalósítani, és egyébként utalva arra, hogy említettél, hogy Szürke Csacsi, valóban itt 150-200 éve egyébként a Németvölgyi úton minden sarkon vendéglő állt, néhányan vagyunk meg azóta, és ezt a tradíciót mindenképp szeretnénk megőrizni. Ugyanakkor, amikor 2001-ben apu elnevezte újra a helyet, vagy nevet keresett a helynek, akkor egy kicsit ciki volt, vagy lett volna a Szürke Csacsi nevet visszaadni, ma minden további nélkül visszahoznánk.
0: Enni ezerrel Szabó Attila és Lackfi János szerzeményét a Csík zenekar előadásában halljuk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: rezselyem, saláta, fütyülök én magára a világra.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kálmán Zoltánnal. A Felelős Gasztrohős alapítvánnyal való együttműködésetek során hangsúlyozod mindig, hogy az étteremnek nem csak a gesztenyefák miatt kell zöldnek lennie, hanem a működésében is. Melyek voltak a legnehezebb gazdasági vagy logisztikai kihívások, amikkel a fenntartható, környezetbarát működésre, illetve a hazai termelői alapanyagokra való átállás során szembesültetek?
2: Igen, tehát számos olyan dolog van, amit az ember nagyon szeretne és nagyon közel áll hozzá, de a gazdasági környezet nagyon megnehezíti. Amire utaz az, hogy ha lehet, akkor a környékről szerezzük be az alapanyagokat. Ez mindenképp ez az irány. Tehát én láttam Amerikában olyan éttermet, vendéglőt, ahol bementél, és a bejárat fölött ott voltak ilyen kis színes táblák, hogy a tojás innen jön, Mr. Smith-től, akkor a kenyér innen jön, és ezek a táblák cserélhetők voltak. Ebből azt is mutatták, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanazokkal a beszállítókkal dolgoznak. Ez rendkívül nehéz egyébként Budapesten megoldani. Számos esetben egyébként sikerül. Hozzáteszem, hogy az ital beszállít egy picikét könnyebb. A kávénk például egy kis helyi pörkölőtől jön, a sörünk egyekről, kisüzemi családi manufaktúrából, a boraink számos családi kispincészettől, tehát ott kicsit könnyebb ezt megvalósítani. De ha már egyébként a zöld dolgokról beszélünk, akkor talán a vízfogyasztás az egyik olyan dolog, amiről veszőparipám is mindig szoktam beszélni, hogy nem tudom egyszer elképzelni, hogy mi értelme van egy étteremben több ezer kilométerre hozni a vizet egy üvegbe, amit utána kidobunk. Tehát ezt mi teljesen megszüntettük, nekünk egy saját szűrőberendezésünk van, ahol nagyon jó minőségű vizet szénsavasan vagy szénsav nélkül tudunk a vendégnek nagyon szép üvegben prezentálni, és egyébként picit odafigyelve arra, hogy közösen támogassunk is jó ügyeket, minden palack víz elfogyasztása után egy alapítványnak fizetünk a vendégeinkkel közösen. A termelőkre visszatérve, talán még a zöldségeknél egy kicsikét egyszerűbb a helyzet. Amikor szezon van, mondjuk spárgának van szezonja, akkor biztos, hogy termelőktől szerezzük be az alapanyagot. A húsoknál ez sokkal nehezebb. Régen egy étterem megvásárolt egy teljes állatot, és feldolgozta. Ugye nagyon sokat változott a világ, a beszállítók is változtak, de mi egyébként nagyon-nagyon támogatjuk azt, hogy az állatnak minden részét felhasználjuk. Szerveztünk, ugye sokan tudják rólunk, hogy tematikus esteket szervezünk, többek között egy belsőségek estet, ami nagyon-nagyon megosztó, de óriási sikere volt, és ezzel is azt akartuk demonstrálni, hogy tehát nincs olyan állat, ami csak bélszínből áll, vagy hogy fogalmazom, vagy csak karajból, tehát, és ezek nagyon-nagyon jó alapanyagok. Ha elmegyünk Franciaországba, mondjuk Champagne régióba, vagy valami tényleg nagyon elegáns helyet szeretnék mondani, akkor minden további nélkül a vendéglőkbe, a borjúvesétől kezdve a pacalkorbászon keresztül mindent megtalálsz. Úgyhogy menjünk mi is ebbe az irányba, azt gondolom.
1: Jöjjön ki Óbudára! Lajtai Lajos és Békefi István szerzeményét Honti Hanna előadásában halljuk.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kolostyák Gyula adja elő ifja Berki Béla és zenekara kíséretével a Pántlikás kalapom fújdogálja a szél című dalt.

Komáron 13 éve. A Magyar Zene Rádió.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértővel, valamint hallható lesz még többek között Bokor János, Dócs Péter és Szőlősi Emese is. A hírekig a Bergendizen.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A Duna további apadása miatt felére csökkentették a Paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet, 100 halombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben, a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így például Budapesten pedig lekapcsolják a díszkivilágítást. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek, üzletek is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakban 17 és 22 óra között senki ne használja a mosógépet, a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel, és mellőzze az autómosást, a medencék feltöltését. A paksi atomerőmű kapacitásának dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készül a következő években a kormány. Az energiabiztonság jegyében uniós forrásból fejlesztenék a hálózatot és a tárolókapacitást is, hogy a tárolni és értékesíteni is lehessen a megtermelt zöld energiát. Mától drágább taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint lett. Szintén mától könnyebben hazajuthatnak a délpesti agglomerációban élők éjszaka. Úcsa térségét és Dömsödöt is bekapcsolták az éjjeli közösségi közlekedésbe. Több járat indul, jobb csatlakozások és kapcsolatok segítik a hazajutást. Nem csak Pestvár megye déli részén, hanem Budapest agglomerációjának szinte minden településén jelentősen bővült az éjszakai járatok szolgáltatása. Elkezdődött a 44. Balaton átúszás. A versenyre csak nem 11 ezer nevezés érkezett. Az indulók 3 távon mérettethetik meg magukat. A versenytávon körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, amelyek segítséget és pihenési lehetőséget nyújtanak a kifáradt versenyzőknek. Az induláshoz nyílt vízi úszó tapasztalat szükséges. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 21 és 29 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 26-27 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az észak-nyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután általában 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó pedig 26 fokos. 8 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szöllősi Emese, Dócs Péter és Bokor János is. Német Jucival és a Budapest Bárral kezdünk, akik Majlát Júlia és Gommerman István szerzeményét adják elő. Jaj nekem!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bokor János adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményét. Csak azért iszom én!

0: legyen, hogy maximálisan megkapja a vendég a neki járó figyelmet, tiszteletet, vagy éppen a fájdalmával való együttlétet.
1: Igen, hát itt megint arra szeretnék utalni, hogy mennyire fontos egy étteremben a jó konyha, és mennyire fontos a jó felszolgálás. Nagyon-nagyon nehéz megmondani, melyik a fontosabb. Egyébként egy amerikai kutatás azt mondta, hogy egy hangyányival talán fontosabb a felszolgálás. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a jó étel, hanem inkább azt jelenti, hogy egy nem annyira jó, vagy nem jól sikerült ételt egy felszolgáló tényleg fel tud repíteni, de el is tud rontani egy nagyon jó ételt. Én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok a csapatunkra, és látszik az, hogy ezeken az eseményeken legyen ez egy búcsúztató, legyen ez egy esküvő, vagy bármilyen családi esemény, hiszen nagyon jellemző a magyar vendéglátásra még az a tény, hogy egy kicsit küzdünk, hogy nehezen mozdulunk el abból, hogy csak események időpontjában megyünk el étterembe, tehát még a kultúránk, vagy egy picikét annak idő kell, hogy gyakrabban járjunk étterembe, de hogy ezek az események teljesen mindegy, hogy milyen indítatásúak, nagyon bensőségesek, és ezt a kollégák valahogy érzik, és amit egyébként pedig a vendégek jeleznek vissza rólunk, hogy amikor belépnek, hogy valamilyen, hát nem tudom, az angolban van egy ilyen szó, hogy vibe, biztos van nagyon jó magyar szó rá, hogy milyen életérzés fog el, vagy rezgés fog el, és ebben a rezgésben biztos vagyok benne, hogy benne vannak a tradíciók, benne vannak az óriás, több száz éves gesztenyefák, de nagyon-nagyon benne vannak a kollégák, hogy köszönnek, hogy beszélnek az adott vendéggel, és mi mindig odafigyelünk arra, hogy ugyanakkor ne essünk át a ló túlsó oldalára, tehát ne legyen ez egy túlzottan fehér kesztyűs, megközelítés, olyan hely, ahova nem merek bemenni, ha csak egy pofasört szeretnék meginni, vagy egy fröccsöt, hanem egy jól megközelíthető laza hely legyen, és ehhez nagyon-nagyon fontos a kollégáknak a hozzáállása.
0: Jó ital a kadarka. Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményét Jákó Verától halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. szeptember 20-ai Felső Zsolcán történt előadásán rögzítettük. Dócs Péter adja elő Johann János és zenekara kíséretével Erdélyi Mihály szerzeményét. Az ember egy léha, egy könnyelmű

az ember egy léva, egy könnyelmű senki, és mégis mi nagy dolog embernek lenni.

0: Önök a Domko Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kálmán Zoltánnal. Mivel a vendéglő, amelyet vezetsz, és amelynek a tulajdonosa vagy, kiesik a belvárosi turista fősodorból, a vendégkör általában magyarokból és főként törzsvendégekből áll. Az elmúlt évek gazdasági kihívásai, az infláció, alapanyagárak emelkedése mellett hogyan tudtátok megtartani azt a törzsközönséget, amelyik hát generációk óta hozzátok jár, például a vasárnapi ebédre?
1: Mióta én ebben a szakmában dolgozom lassan 10 éve, hát azt szoktam mondani, hogy hát ez egy nagyon-nagyon jó tréning volt. Tehát tényleg a Covid, az energiaválság, infláció, árakat kellett emelni, azt kommunikálni kellett a vendégekkel. Tehát tényleg nagyon sok minden történt. Szerencsére túléltünk, és azt gondolom, hogy egy jó stratégiával és jó kollégákkal együttműködéssel ez nagyon jól tud működni. A legnagyobb probléma az árak alakulása miatt az, és az azt gondolom nem csak minket, és nem csak a magyar éttermeket, hanem külföldi éttermeket is érinti, hogy kicsit visszaesett a vendéglőbe járó, vagy az étterembe járás, és ha nem is az alkalmak, de a fogyasztás kicsit visszaesett. Én másképp fogalmazva úgy szoktam mondani, hogy 3-szor meg kell dolgozni azért az eredményért, amivel túl lehet élni és működni lehet. De az egyik megoldás egyébként az, hogy esteket szervezünk, programokat szervezünk, és hogy is mondjam, mindig próbálunk valami alibit adni a vendégeinknek, hogy visszatérjenek hozzánk.
0: Jaj, de jó, a habos sütemény! Eizemann Mihály és Kellér Dezső szerzeményét Kismanyi előadásában halljuk.

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy szín arany taxiba, de leül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie.

Ha ezért dokogok, tudom sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél cipli az zsonnám.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, az Erdőfű zenekar játszik Hajnalit és Keservest.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kálmán Zoltánnal. Tapasztalatod szerint mennyiben változott meg az étterembe járó vendégek ízlése az elmúlt negyed évszázad alatt, illetve mik azok az ételek, amik maradtak az étlap elmaradhatatlan szereplői?
1: Ez egy nagyon érdekes és jó kérdés, köszönöm szépen. Szerencsére, és ebben azt gondolom, hogy nekünk éttermünknek biztos, hogy részünk van, a mennyiségi, amire már utaltam, a mennyiségi szemléletről picit elmozdultunk a minőségi szemlélet irányába, az, hogy nem biztos, hogy az a jó, ha egy óriási étlapot adunk a vendégnek, és ezt a vendégek azt gondolom, hogy értékelik, megtanulták. Tehát a legritkábban van ezzel a probléma. Ugyanakkor az is nagyon-nagyon jó, hogy gasztronómia népszerűsítésével foglalkozó szakemberek, séfek, tévéműsorok visszahoztak olyan ételeket, amelyeket nagyon leértékelt a múlt rendszer. Tehát hál' Istennek nem, hogy nem ciki gulyáslevest adni, vagy somlóit, vagy hortobágyit, folyamatosan az éttermek felteszik ezeket az ételeket, kicsit átdolgozva. Nálunk fönn volt egy hortobágyi, például egy biobivaj húsból. Ez egy nagyon érdekes példa volt. Vagy a hagymás ostélyosunk, amire nagyon büszkék vagyunk. Mi úgy fogalmazunk, hogy Buda egyik legfinomabb hagymás ostélyosát tudod nálunk elfogyasztani. Az egy nagyon jó minőségű flank steakből készül. Egy picit a hús minőségén változtattunk, ugyanakkor az egész étel által adott élmény az ugyanaz, de nagyon jó példa tud lenni a mákos guba, szerintem, ami tényleg érezzük, hogy imádják az emberek, és mi beszélgetünk is, hogy hát ez egy téli desszert, vegyük le az étlapról, de meghagytuk egész évben ezt a picit átdolgozott finomságot, mert nagyon-nagyon ízlik a vendégeknek.
0: Szilvás gombóc. Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét Rudolf Péter, Pápa Erika és Méhes László adja elő.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Huszka Jenő Szép juhászné című operettjéből következik a Magyar lánynak magyar legény a babája című dal, Petres Zsuzsa és Rátonyi Róbert előadásában.
1: Hűvös a kút vize, hűvösebb a lány szíve,

0: magyarnának a világon nincsen párja, mert csak a termettetiknek éles pici szája.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Kálmán Zoltán vendéglátóipari szakemberrel. Azzal kezdtük, hogy a vendéglő, amit vezetsz, ami a tulajdonodban van, mindig is sokat tett a vendéglátóiparban dolgozó zenészek és művészek megbecsüléséért. De vajon a közönség mennyire igényli azt ma, hogy egy jól elfogyasztott étel közben hallgasson zenét, vagy műsort is lásson a étel elfogyasztása után?
2: Azt gondolom, hogy amit nagyon igényelnek, az a komplex élmény. Lehet, hogy kicsit elcsépel, de tényleg ma már nem csak enni járnak az étterembe a vendégek, hanem valami ennél sokkal többet szeretnének. Mondjuk mi az italokra, az ételek mellett nagyon-nagyon odafigyelünk, ebbe is picit azt gondolom, hogy eltérünk a legtöbb étteremtől, de nagyon sok különleges programot szervezünk, mert látjuk, hogy igény van rá. Az egyik irány egyébként a zenés programok. Nemrég volt nálunk Füzi Gabi bácsi, akivel egy fantasztikus vacsoraestet szerveztünk. Ő egyébként 25 éve minden vasárnapot zongorázott az étterembe, ez egy plusz kis izgalmas történet vele kapcsolatban, de Behumi Dóri és Ökrös Karcsi például visszatérő barátaink, zenészeink egy évben egyszer-kétszer szoktak nálunk zenélni. Más zenészek is megfordulnak, úgyhogy a zenés programokat nagyon-nagyon kedveljük. Emellett egyébként mindig olyan gasztronómiával kapcsolatos programot szervezünk, amiben van egy kis csavar. Ugye említettem a belsőségek estet, de nemrég egy bárány vacsoránk volt, ahova Pannonhalmi apátság pincészet jött el és hozta a borokat. Most a 25 éves, tehát úgy ünnepeljük, hogy Champagne-ból jön egy francia pezsgő pincészet, hozzánk is francia ételeket párosítunk hozzá. Tehát mindig szervezünk olyan programokat, amik azt gondolom, hogy már elérik azt a küszöbb szintet, vagy azt az érdeklődési szintet, hogy a vendégek időről időre visszatérnek, és ha nem tudnak eljönni hozzánk, akkor is egy jó érzést fogja el őket, amikor látják és olvassák ezeket a programokat.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Kálmán Zoltán vendéglátóipari szakember volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassunk meg Madarász Katalin és Gál Gabriella előadásában egy cigány dalcsokrot.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kolostyák Gyula nótázik Jónás Géza és zenekara kíséretével. Ré!

0: Máron 13 éve a Magyar Zene Rádiója.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bajor Imre adja elő Blum József és Rakoncai Ervin szerzeményét. Szuszókázni, hajcsikázni imádok!
2: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok.

a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember. Van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy széllel szemben nem megy. Se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhül az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajtsikázni.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Szulák Andrea, Balczó Péter és Nádasdy László is. A hírekig Lakatos Miklós és zenekara muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Tovább csökkent a Duna vízszintje, emiatt újabb leállást rendeltek el a Paksi atomerőműben. A létesítmény 4-es blokkjának teljesítményét tegnap a felére csökkentették. A nukleáris üzem jelenleg már csak 480 megawatt áramot termel, a megszokott 2000 helyett. Közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hamarosan tájékoztatást ad a védelmi munkacsoport tegnap esti ülésén hozott döntésekről. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így például Budapesten pedig lekapcsolják a díszkivilágításokat. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek, üzletek is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakban 17 és 22 óra között senki ne használja a mosógépet, a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel, és mellőzze az automosást, a medencék feltöltését. A villamos energiaválság helyzet miatt elmarad az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése. A takarékosság érdekében lekapcsolták a parlament díszkivilágítását is. Hallerné Nagy Anikó, a házelnöki feladatokat ellátó alelnök azt is közölte, a kritikus időszakban az országgyűlés napi működésénél is kiemelten figyelnek a takarékos energia felhasználására. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldották a hétvégi kamionstoppot. Ma este 10 és holnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd a közutakon. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten. A hétfőn kezdődő akció célja, hogy kiszűrjék a szágoldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti oknak számít. 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 1-én vezették be Magyarországon a forintot. Az új fizetőeszköz a teljesen elértéktelenedett pengőt váltotta fel, véget vetve a II. Világháború után elszabaduló hiperinflációnak. A forint napjainkban szabadon átváltható, piaci alapú valutának számít. Bankjegyei az évtizedek során többször megújultak. Az évforduló kapcsán ingyenes kiállítással várják az érdeklődőket a pénzmúzeumban. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 25 és 31 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-29 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton jelenleg 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó pedig 26 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Pazar művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Nádasdy László, Balczó Péter és Szulák Andrea is. Karcagi Nagy Zoltánnal kezdünk, aki Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő Kisangyal Ernő és Szalai László csárdását. Nem tagadtam sohasem.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szulák Andrea adja elő Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeményét, Rejtély!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Vámosi János adja elő Fényes Szabolcs és Brand István szerzeményét. Összecsendül két pohár.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Závodi Gábor adja elő Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeményét. Te szeress legalább!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Nyári Károly előadásában halljuk Francis Lay szerzeményét, melyre a magyar szöveget Váradi Zsuzsa írta. Love Story.

0: Dankó Rádió. Pápán FM 96,4. A magyar zene rádiója.
1: Három sós perec.

0: sohasem.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. augusztus 24-i Réf Fülöpi előadásán rögzítettük. Kolosták Gyula adja elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Kisangyal Ernő és Borsi Darázs József szerzeményét. Balatoni Nádas parton.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 750. adást hallották, Berki Péter és zenekara muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 163. adása.

2021-ben egy új, digitális népzenei platform jelent meg az interneten. A FolkMe, a Folk Music Education rövidítése, egy olyan kezdeményezés, amely a modern digitális technológiát hívja segítségül, hogy közelebb hozza az emberekhez a hagyományos népzenét. A program lényege, hogy a régi, értékes zenei kincseket digitális, interaktív formában tegye bárki számára elérhetővé. Emellett a FolkMe mögött álló portálmotor egy sokoldalúan használható online tanulás segítő felület is, amelyet elsősorban zenetanároknak és diákjaiknak terveztek. A felhasználói kör azonban jóval tágabb. A felület nyitva áll a hobbizenészek, az önállóan tanulók és az egyszerű népzene rajongók előtt is.

A honlapon kiváló minőségű oktató videók, hangszerenként külön-külön is hallgatható hanganyagok, dalszövegek, kották és eredeti források is találhatók. Ezek segítségével a látogatók nem csak megismerhetik a népzene hiteles képviselőit, hanem maguk is aktívan tanulhatnak és zenélhetnek. Érdemes tudni, hogy a felvételen szereplő zenészek többsége a magyarországi Revival mozgalom elismert művésze. A platform így a gyakorlatias tanulás segítő, de mai megszólalásokra épít.

a Folk Me projekt felvételeiből válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túlélje bennünket, uram.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Ne menj vissza Berlinbe.
7: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
8: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Kócán Dávid. Tovább csökkent a Duna vízszintje, emiatt újabb leállást rendeltek el a paksi atomerőműben. A nukleáris létesítmény jelenleg már csak 480 megawatt áramot termel, a megszokott 2000 helyett, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hamarosan tájékoztatást ad a védelmi munkacsoport tegnap esti ülésén hozott döntésekről. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek, üzletek is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakban 17 és 22 óra között senki ne használja a mosógépet, a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel, és mellőzze az autómosást, a medencék feltöltését. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejérvár megyei település önkormányzatától a szolgáltató. A Fejérvíz ZRT közölte, a hőségriadó időtartamára Tabajdon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasztélypusztán és Alcsútdobozon vezetnének be korlátozásokat, hogy megelőzzék a megnövekedett vízfogyasztás miatt kialakuló ellátási problémákat. Hozzátették, az üzemeltetési területükön jelenleg mindenütt stabil az ivóvíz ellátás. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Előbbi társaság feladata a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél, hogy az utasok egységes országos rendszerben tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy a Magyar Vonatflotta ZRT létrehozása lehetővé teszi, hogy még az idén megjelenjenek a HÉV és Intercity járművek beszerzésére vonatkozó tenderek. Ma újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Az alkalomból a MÁV egész napos rendezvénysorozattal készül. Fellép a pécsi vasutas koncertfúvó zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. Ebben a hónapban is várja a filmkedvelőket a Városligeti Kertmozi. Még 8 ingyenes alkalmat terveznek az augusztus 19-ig tartó nyári szezonban. Szerdánként, péntekenként és szombatonként este 6 órától kezdődnek a vetítések. Látható lesz egyebek között a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért vagy a Kung Fu Panda című film is. Végül az időjárásról. Jelenleg 28 és 34 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 30-31 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A népzene világából. Ma Táncrend. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Táncrend.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A napokban jelent meg Dannhauser Rebeka lemeze a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programjának támogatásával. Egy népballada a lemez magja, ehhez kapcsolódnak a Dallá válni vágyom című albumon elhangzó énekek, zenék. A népi szövegeket Vörös Sándor a Teljesség felé című művében található egy apokrif János evangéliumból című részlete keretezi. Az egységes textúrának megfelelő a választott forma is. A szövegek, dalok, zenék megszakítás nélkül egyetlen, több mint fél órás műbe sűrítve követik egymást. Dannhauser Rebeka zenésztársai a következők. Dannhauser Pál hegedűn és brácsán, Weingart Csaba furuján és brácsán, Danis András bőgő játszik. Danis Andrástól hallhatjuk a Vörös Sándor szövegeket is. Műsorunk első felében ezt a kislemezt hallgatjuk meg, a továbbiakban pedig Dannhauser Pál felvételeiből válogatunk. Köszöntöm Önöket a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, én Liber Endre vagyok, a műsor szerkesztője.
1: Oldani vágyom és oldódni vágyom. Üdvözíteni vágyom és üdvözülni vágyom. Nemzeni vágyom és megfoganni vágyom. Dalolni vágyom és dallá válni vágyom.

Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba, és a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet.

Tiprás és eltiportatás, falás és fölfalatás, ez az élet. Ruhaként viselni tiprást és eltiportatást, falást és fölfalatást, ez a lét.

0: Maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: íme, újjáteremtek mindent.
1: Dannhauser Rebeka Dallá válni vágyom egy ballada című lemeze hangzott el. Az énekesnő kisgyermekes anyaként Pátyon találkozott a Kodály alapelvekre épülő és Gró Ilona által kidolgozott ringató programmal, melynek elkötelezett híve, majd művelője lett maga is. A család új lakhelyén, az erdélyi Esztelneken és a közeli Kézdivásárhelyen rendszeresen tart ringató foglalkozásokat a helybéli családoknak. Ahogy ő fogalmaz, nagy motivációt adott ez nekem, mert mi minden nap éneklünk otthon, minden nap játszunk énekes játékokat, ölbeli mondókákat, de nagyon jó érzés mintát nyújtani más anyukáknak, ami a szürke hétköznapokra is erőforrást jelenthet. Kiterjedt területen hatnak ezek a dalok, mondókák. A gyermekek saját zenei anyanyelvükkel találkoznak, és köztudott, hogy a zenei képességek fejlődése pozitívan hat az érzelmi intelligenciára, az értelmi képességek fejlődésére, valamint a beszéd és a mozgás fejlődésre. Eddig az idézet. Műsorunk hátralévő részében az énekesnő férjének, Dannhauser Pálnak a felvételeit hallhatják. A család jól ismert a táncház mozgalomban. Pál édesapja, Dannhauser Zoltán népzenész, a Jánosi Együttes egykori prímása, hegedű tanár, a budakeszi népzenei nevelés megalapozója, a környező települések táncházainak elindítója. Az általa alapított Bojtár Népzenei Egyesület később a budakeszi néptáncoktatásnak is bázisa lett. 1994 óta tanít a helyi Cövekern a zeneiskolában, mint népzeneoktató. Tanítványai közül Nyitrai Tamás, a népművészet ifjúmestere és a junior prima díj birtokosa. A Bazseva zenekarnak és a Magyar Állami Nép Együttes zenekarának volt évekig prímása. Pál fia, a Zeneakadémia népzene tanszakán végzett hegedűs, a balatonfüredi Anna Bál prímás versenyének harmadik helyezését nyerte el 2016-ban. 2014-ben az országos gödöllői népzenei versenyen első helyezést ért el. Csak úgy, mint egy másik tanítvány, Szamek Lili. Dannhauser Zoltán 1980-ban költözött Budakeszire, hat gyermeke közül négyből népzenész lett. Pál és a szintén hat gyermekes családból származó énekesnő felesége első gyermekük születése után költöztek Székelyföldre, Rebeka szűke pátriájába. Dannhauser Pál az elmúlt években prímásként és bácsásként szerepelt Kubinyi Júlia Autentikó, Örökül Magyar Lapádról és Szalai Fatima Ámorfáti című lemezén. A két lemezről következik most egy-egy szám. Elsőként hallgassuk Szalai Fatima lemezének Kalotaszegi összeállítását.

Szalai Fatima énekelt, Danhauser Pál hegedült, Bálint László domonkos brácsázott. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Danhauser Rebeka Dallá válni vágyom című lemezét mutattuk be, és Danhauser Pál felvételeiből válogattunk. Műsorunk zárószáma Kubinyi Júlia Örökül Magyar Lapádról című lemezéről való, ezen Danhauser Pált három húros brácsán hallhatjuk muzsikálni. Ezzel a zeneszámmal búcsúzom a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Liber Endrét, a műsor szerkesztőjét hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu honlapon. A viszonthallásra.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
4: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Kócán Dávid. Valószínűleg a tervezetnél korábban, akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a hazai villamosenergia rendszer teljesítményének csökkenése miatt életbe lépett a jelentős zavar esetére kialakított protokoll. Hangsúlyozta, először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket akár le is kapcsolhat a hálózatról. A jelenlegi tervek szerint holnap újraindulhat a termelés a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjában. Erről is a miniszterelnök tájékoztatott. Magyar Péter hozzátette, hogy a megnövekedett villamos energiaigény miatt az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek és üzletek is. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Tegnap a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén is tönkrement a légkondicionáló berendezés, a hiba elhárítása mindkét esetben folyamatban van. Az egészségügyi ellátás gyerekbarátabbá és biztonságosabbá tételéről egyeztetett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy, ehhez azonban nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és egyértelmű irányelvekre van szükség. Ma újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Az alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a pécsi vasutas koncertfúvó zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. Még hosszú ideig eltartanak a munkálatok Érd és Százhalombatta határában, ahol kedden csaptak fel a lángok egy komposztáló üzemben. A területen tarló, körbeállák és biohulladék gyulladt ki. A tüzet már körülhatárolták, a szemét felét átmozgatták. A helyszínen munkagépekkel bontják meg az izzókupacokat. Végül az időjárásról. Jelenleg 28 és 34 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 30-31 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható. Legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
6: Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a Magyar Zene Rádiójában, ismét Dankó Extra című műsorunkat hallják. Köszöntjük Önöket műsorvezető társammal együtt, aki nem más, mint...
7: ifjabb Sárközi Lajos.
6: A mai adásban egy különleges vendéget fogadunk, hiszen világhírű cimbalomművészről van szó, aki 10 éves korában már cimbalomversenyt nyert, és hát az eltelt 1-2 évtized alatt bizony bejárta a mi Hungarikum hangszerünkkel, a cimbalommal, mondhatjuk az egész világot. Szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Lisztes Jenő cimbalomművészt.
8: Köszönöm, hogy itt lehetek.
6: Tudom, hogy nagyon nehéz veled időpontot egyeztetni, és ennek nincsen más oka, mint hogy számos formációval fellépsz, sok zenei projektben veszel részt. Mi újság veled manapság? Honnan érkeztél, és esetleg hová tartasz majd a felvétel után?
8: Hát most a 16. kerületből érkeztem, szerintem oda megyek is. De hát nem olyan rég voltam Németországban, Düsseldorfban, düsseldorfi szimfonikusokkal játszottam, Fischer Ádám vezényletével, és Isabel a Faust volt a szólista még. Játszottunk Kurtágot, játszottunk Hári Jánost, ugye a standard, ugye cimbalmos egyik nagyon fontos repertoárja a cimbalom irodalomnak. Ott voltam most legutóbb, ami így külföld, de így belföldön ugye folyamatosan játszom többféle formációval is.
6: Mikor találkoztál először a cimbalommal, mint hangszer? Hány éves voltál?
8: Legelső emlékem 4 éves koromban volt. Békásmegyere laktunk, a nagyszüleim ott laktak. Ott volt a édesapámnak ugye nagy cimbalomja, és akkor onnan datálódik igazából az, hogy én ott kezdtem el így szórakozni a hangszerrel először, és akkor utána így már komolyabban vették a dolgokat, igen.
7: Te is beleszülettél a zenébe, mint nagyon sok cigány származású gyerek.
6: Mi volt az, ami megfogott a cimbalomban? Mi tetszett meg leginkább benne? Miért pont ezt választottad?
8: Sok választási lehetőségem nem volt, ugye, rengeteg cimbalmos van a családunkban, és még olyanok is, akik nem csak ezen a hagyományos hangulású cimbalmon, hanem még a zsidó hangulású cimbalmon is játszottak, ugye ez nyugat-magyarországi területeken alakult ki ez a fajta hangolás. Hát nekem, ami a hangszerben nagyon tetszett, nyilván a hangja, meg a lehetőségek, és hát a ritmikai dolgok, azok nekem mindig nagyon tetszettek, tehát gyerekkorban is már ezek a ritmusosabb dolgok, amik nem annyira szokványosak, tehát azért szerettem már kisgyerekkoromban például a balkán zenét is.
6: És gyerekként hogyan lehet elkezdeni tanulni? A te esetedben ez hogyan volt?
8: Kicsit nehéz, mert ugye a hangszer azért magas, tehát én állva kezdtem. Cimbalmozni, az meg is látszik a tartásomon, meg a gerincemen sajnos, tehát hát nyilván ülve, ha az ember, akkor nem éri el a pedált a rövid lábak miatt. Olyan 8-9 éves koromig szinte állva cimbalmoztam, és akkor utána már elértem azt a magasságot, amikor közben tudtam a pedált is használni.
6: És kik voltak az első tanáraid?
8: Nagyon szerencsés vagyok, én ezt mindig elmondom bármilyen riportban, hogy tényleg a legeslegjobbaktól tudtam tanulni. Hát Szakály Ágnes volt az első tanárom klasszikus zenében, tehát ő a Tóth Aldár zeneiskolába tanított akkor, és hát szimultán kezdtem el foglalkozni a cigányzenével, és hát édesapámnak a Sörös Jenőt ajánlották, aki egy legendás muzsikus, és hát tőle kezdtem el tanulni. Hát ez szinte egyszerre történt, majdnem tényleg ilyen 1 hét vagy 2 hét elteltével.
7: Mikor alakult az ki, hogy cimbalmot lehetett már tanulni zeneiskolában, mert ugye Az 1800-as évek közepétől, végétől nagyon híres volt a magyar cigányzene, és akkor úgy tudom, hogy zeneiskolában nem nagyon tanították a cimbalmot. Ez mikor alakult ki? Hogy már volt cimbalom irodalmi anyag is, amit a gyerekek már kottából tudtak tanulni.
8: A Sunda Vence Józsefnek van egy nagyon jó könyve, aminek az a címe, hogy a 10.000. cimbalom, de ő sokkal többet gyártott, hiszen az ő egész családja, még a fia is ezzel foglalkozott egészen 1900-as évek közepéig, tehát 1950-ig. Tehát ők valami 30.000 cimbalmot gyártottak a Sunda gyárban, és ő kiadott egy ilyen könyvet, ahol ugye 1874, ami nagyon fontos évszám a cimbalom életében, amikor bemutatták a pedálos lábakkal ellátott hangszert, és akkor a legeslegkíresebb cimbalom művész, Pintér Pál, egy cigányzenész volt. Ő, tehát van egy lejegyzés arról, hogy ők már klasszikus zenét is játszottak abban az időben. Tehát rögtön elkezdődött ez a klasszikus zenei vonal, és nyilván ilyen zongora hegedű átiratokat, meg zongora átiratokat játszottak. Tehát maga a zeneakadémiai, meg zeneiskolai oktatás az 1900-as évek elejétől már elkezdődött. És hát nyilván nagy szerepe volt ennek Tarjáni Tóth Idának, aki egy legendás cimbalom művész volt. Ő volt igazából az egyik legnagyobb név. Hát nyilván Rácz Aldár, aki teljesen más szintre emelte a klasszikus cimbalmozást, hiszen találkozott Stravinszkijel, tehát nagyon sok történet van, de körülbelül az 1900-as évek elejétől kezdődött ez a zeneiskolai oktatás.
6: Ha már Rácz Aladár neve említésre került, akkor mindenképpen el kell hangozzék a mai adásban is, hogy 12 évesen Rácz Aladár cimbalom versenyt nyertél. Milyen korosztály nevezett be erre a versenyre?
8: Ugye volt a ugye 7 évestől, nem tudom, 10-11 évesig, és akkor ilyen 12-től 14-15-ig, és akkor a fölött egy ilyen egészen, azt hiszem, konzi végéig, tehát ilyen 18-19 éves korig. Ez egy ilyen 3 évente megrendeződő verseny, így a zeneiskolás cimbalmosok között, mindenki hozza a tanítványait. Mai napig egyébként van ez a verseny. Tavaly előtt volt legutoljára, tehát azt hiszem jövőre lesz megint.
6: Na hát folytassuk innen a beszélgetést. Egy igen nagyot ugrunk az időben, hiszen egy 2023-as rádiófelvételt hallunk most, ami itt készült a Dankó Rádió háza táján. Pablo Sarasate Cigányosan című művét játssza Lisztes Jenő cimbalmon, közreműködik Losó Lajos Bőgőn és Taványi László Brácsán. Hallgassuk meg együtt!

0: Továbbra is itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben Lisztes Jenő cimbalom művész a vendégünk. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Jenő 12 évesen megnyerte a Rácaladár cimbalom versenyt. Na és ezután mi történt?
1: 18 éves koromig szinte igazából nem nagyon történt úgy különösebb dolgok. Próbálkoztunk ilyen fiatal zenekar összeállításával, ez volt a Future nevű zenekar, egy ilyen korombeli fiatal muzsikusokkal próbálkoztunk.
0: Meg úgy kerested az utat, nem?
1: Igen, hogy... az ember tanul, meg barátkozik, meg Glalival is volt egy ilyen felvételünk.
2: Így van.
0: Az a felvétel, kérem.
2: Hát én is keresem, kérem, most már stúdióban. Szerintem igen. Több mint 20 évvel ezelőtt
1: hát
2: készült
1: az
2: a felvétel.
1: Igen. És akkor felvételiztem a Zeneakadémiára, 19 éves koromban kezdtem el a Zeneakadémiai tanulmányaimat.
2: Én ugye nagyon jól ismerem a pályafutásodat is, mi azért nagyon sokat játszunk együtt a Jenővel, több turnénk is volt már a világon, tehát nagyon sok helyen megfordultunk, különböző szimfonikus zenekaroknak a vendégeként. Mikor alakult ki benned az, hogy tulajdonképpen nem egy étterembe fogsz cimbalmozni, és hogy mindenevő leszel, de a cigányzenét azt tulajdonképpen mondhatom, hogy nem az első helyre tetted az életedben, amit szerintem elmondhatom, hogy nagyon jól tett.

0: Tehát már így a cimbalmot megismerhették a világon mindenhol általad.
1: Igazából ez édesapámnak az elgondolása volt. Neki vannak ilyen nagyon érdekes víziói, de sok mindent jól lát. Az ő életében nem adódott meg az, hogy egy nagyobb kiugrási lehetőséget kapjon, és akkor ezt szerette volna, hogy akkor a gyerekei ugye már többre vigyék, mint minden szülő általában. És akkor hát az ő ötlete volt, hogy nekem tényleg muszáj egy a legjobbaktól tanulni, akkor ugye a Szakályágnál, Sörösen, a óriási nevek. Ők adtak igazából egyfajta nyitottságot. A cimbalom azért tényleg, hát főleg akkor Szakályágnál, a Milánói Szkálában játszott koncerteket, meg hát ilyen óriási helyeken. Tehát nagyon inspiráló volt. És közben mellette volt a Sörösen, mint egy ilyen nagyon nyitott muzsikus, aki nem csak a cigányzenét, hanem például a dzsangó zenét mutatta, hogy ilyen is létezik, olyan is létezik. Tehát így magamba szívtam ezeket a dolgokat. De közben láttuk azt is, hogy a vendéglátó sajnos egy picit nehézkesebb szituációban van, hát nyilván a szülei meg a többi gyerek szülei is csinálták folyamatosan, és hát mondták, hogy próbálj meg inkább valamilyen ilyen szólistásabb karriert kiépíteni magadnak.
0: A biztosabb jövő érdekében.
1: Hát igen.
2: Melyik volt az a formáció, amit már úgy számolsz és úgy számítasz, hogy na az már egy olyan történet, tényleg úgy a portfóliód szerves része is?
1: Hát nyilván ez a Robi Lakatosnak a zenekarra, igen, hát 20 éves koromban bekerültem. Én előtte, hát én nagyon sokat hallgattam az ő zenét, és nekünk, mondhatni ugye Lalival nagyjából egy korosztály vagyunk, hogy ők akkoriban akkora sikereket értek el, hogy nagyon imponált nekünk. És hát rengeteg olyan zenekar volt, akik próbálták utánozni, meg jaj, hát a Robiék így muzsikálták, akkor mi is próbáljuk meg így. Hát egyfajta ilyen kópiázás kialakult akkor így a fiatalabb gyerekek körébe, és akkor így mi is megtanultuk ezeket a számokat, és rengeteget hallgattuk, és akkor jött egy telefon, akkor voltam 20 éves, akkor végeztem az első évet a Zeneakadémián, és akkor mondták, hogy hát a Robi szeretne valami előzenekart, hát mondom, hát figyelj, nagyon szívesen, még a Lukács Mikitől kapta meg a elérhetőségemet, úgy alakult, hogy aztán mégsem előzenekar lettünk, hanem mi lettünk, hogy mondta a főzenekar, és az tartott 19 éven át, szóval az elég hosszú időszak.
2: Merre jártatok Robival?
3: Hol nem.
2: Mesélj egy-két emlékezetes pillanatot.
1: Az első koncertünk, ez egy kisebb belga vidéki színházba volt, de a második koncertünk rögtön a Kölni Filharmóniába volt, ami ilyen 2000, nem tudom hány száz fős férőhelyemes gyönyörű koncertelem, és hát az egy eléggé megterhelő is volt, hogy hát muszáj bizonyítanunk.
2: Ott azért megremegett a láb?
1: Megremegett a láb, igen, volt pár ilyen koncertelem, de hát rögtön így, tehát még nem is volt időnk se összeérni, meg hát mi keresgettük, hogy most ki mit csináljon, stb. Komoly mély víz volt. Rögtön utána mentünk újévi koncertekre, mentünk Japánba, mentünk a svéd rádió zenekarra játszottunk, azt élőbe közvetítette a tévé, akkor az Abba együttesnek az énekesei ott voltak, tehát ilyen nagyon óriási gála műsor. Carnegie Hallba is játszottunk, szinte a legkomolyabb.
2: És mindez 20 évesen élted meg.
1: Igen, hát de nyilván ez nem nekem volt köszönhetően, Robinak a
2: hát
1: óriási...
2: Jó, de ez a te életedhez nagyon sokat hozzátett, tehát hogy ilyen hamar, tehát ilyen komoly helyeken, és hogy ennyire távol az otthonodtól ilyen tapasztalatokat szerzel.
0: És hát azért ezeken a helyeken, meg ebbe a zenekarba zeneileg meg kellett felelni, és ezt 100%-ig biztosítottad a cimbalmoddal és a verőiddel.
1: Talán a legfontosabbnak azt találom ebbe az egészbe, hogy kikerültem egy ilyen nemzetközi piacra. És akkor megismertek, mint cimbal, most tényleg nagyon, nagyon sokat köszönhetek a Robinak ebből a szempontból, hogy rengeteg zenésszel, akár karmesterrel, akár szólistákkal, másfajta, nem csak a klasszikus zenei szénából, hanem bárhonnan, tehát jazz muzsikusokkal is tényleg olyanokkal találkoztunk, hogy világsztárok, tehát ez így nagyon jó volt, egy nagyon nagy pozitívum.
2: Na hát most azt hiszem elérkezett az a pillanat, hogy ismét zenéjünk. Szeretnénk megkérni Lisztes Jenőt, hogy egy szóló produkcióval örvendeztessen meg minket. Kitaláltad már, vagy legyünk a spontaneitás híve?
1: Hát kitaláltam, persze.
2: Mit most hallunk?
1: Egy népdalt szeretnék játszani, amit a Sörös Jenőtől tanultam. Na, tehát nagyon szép népdal.
2: Várjuk szeretni. Itt a Dankó Rádió stúdiójában Lisztes Jenő cimbalmozik.

0: A Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják, mellettem a mikrofonnál bal oldalamon.
1: Fiab Sárközi Lajos.
0: Műsorvezető társam, és a mai vendégünk Lisztes Jenő cimbalom művész, akitől ma már hallottunk is egy gyönyörű népdal variációt cimbalmon, itt a Dankó Rádió stúdiójában. Na hát, beszélgettünk már sok mindenről, ugye 20-as éveidben Robi Lapkatos mellé kerültél, és nagyon sok helyre jutottál, számos koncerten vettél részt, rutint szereztél, abszolút mélyvíz. Na de aztán utána már, amikor te úgy kieveztél ebből a mélyvízből egyedül, akkor óriási lehetőségek értek, és fantasztikus zenekarokkal léphettél fel.
2: Ahogy ugye bekerültem a Robi zenekarában, ez 2006. október végén volt, azt hiszem, az első koncertünk. Szimfonikus zenekarokkal szinte már ugye kontaktban voltam, és akkor nagyon sok ilyen megkeresés jött rá, tényleg egy ilyen 2-3 évre akár. 2018-ban lett egy ilyen nagyobb ugrás, a fesztivál zenekarral elkezdtem játszani, és Fischer Iván vezényletével játszottunk tényleg nagyon sok koncertet. Akkor a BBC Proms fesztiválon 2018-ban történt ez is szintén, és még rengeteg gyönyörű koncertteremben akkor még jobban megismertek így a klasszikus zenei világban. Azóta jönnek így a felkérések szerencsére.
1: Amikor külföldön valakinek eszébe jut az, hogy magyarság, én biztos vagyok benne, hogy az első gondolatok közt a magyar zene ott lesz. Tehát nagyon-nagyon erős a hatás, és hát ha ilyen művészek interpretálják, mint például Lisztes Jenő, és hál' Istennek még vannak ilyenek, mint a Jenő, akkor még nagyon sokáig büszkék lehetünk, ebben biztos vagyok. Ez csak egy gyors gondolat, mert ez bennem volt.
0: Paja Beával is nagyon sokat dolgozol.
2: Hát ez egy nagyon érdekes dologból indult el. Volt egy fél éves szakításom a Robival, és akkor ez így elment ennek a híre. És Paja Bea gitárosa pont úgy gondolta, hogy ő szeretne tovább lépni, és akkor a Círják Tomi, aki egy nagyon-nagyon jó dobos, a Jazz Boys nevű zenekar, egy most nagyon jól menő zenekarnak a dobosa, ott játszik, és akkor ő hallott engem, nem mi játszottunk együtt, de valahol hallott, és akkor mondta, hogy a Beának, hogy figyelj, van a Jenő a cimbal, most meg nem tudom, és még a Bot Miki is, aki a Hagyományok Háza igazgatója, most ő is mondta a Beának, hogy figyelj, Jenővel próbáld meg, stb. Stb. És még a közös barátunk Sohonyai Peti is, tehát volt egy ilyen hármas hatás.
1: Ki a mindenkinek a szállítóra, ha lehet ezt mondani.
2: Igen, nagyon jó barátunk. Ő is mondta, hogy hát figyelj, próbáld meg a Jenőt, és akkor így lett egy ilyen meghallgatás keretében ment a dolog, de nem, tehát nem volt ez egy ilyen hivatalos valami, tehát egy ilyen baráti dolog, és akkor így a Tomival, a dobossal, Beával, és akkor így hárman elkezdtünk kicsit muzsikálni, és azóta tart ez, hát ez is most már egy 8-9 éve, de nagyon-nagyon szeretek, az egy nagyon más világ, amit eddig
0: persze,
2: csináltam.
0: Persze. És nagyon sok műfajt említettünk, ehhez kell egy mentalitás, és azért ebben így fejben is nagyon ott kell lenni, hogy hogyan lehet ebben így ilyen jól úszni, evickélni? És egyébként ifjabb Sárközi Lajosról is ugyanez elmondható.
1: Bűntársak vagyunk.
0: Meg is vitathatjátok, én hátradőlök, és akkor csak figyelem, hogy mi az okfejtés.
2: Hát talán az, hogy túlságosan szeretünk muzsikálni, és szeretünk kipróbálni új dolgokat. Szerintem ez igazából valami ilyesmi lehet ennek a titka, meg hát meg a zenei nyitottság.
1: Mi, amikor gyerekek voltunk és tanultunk, akkor nagyon nagy fegyelmezettséget kellett gyakorolnunk. Nem szabad összemosni a műfajokat, hogy a stílus megmaradjon. Az agyban lévő dolgoknak nagyon tisztának kellene lenni, és talán ez az, hogy több turnét így könnyebben meg lehet csinálni, vagy több projektet, hogyha az embernek az elméje is egy fenyelmezettséget kap.
0: És ha már akkor így összeeresztettelek titeket, most jön egy olyan produkció, ahol nem csak beszélgettek, hanem együtt is muzsikáltok. Mit hallunk?
1: Azt gondolom, hogy ez legyen a pillanatnak a műve, mert mi azért rengeteg projektben játszottunk együtt, rengeteg dal is van a kezünkbe. Meglátjuk, hogy milyen lesz a lelki állapotunk egy perc múlva.
0: Oké, okay. Akkor hölgyeim és uraim, ifjabb Sárközi Lajos hegedül, és Lisztes Jenő cimbalmozik, fogadják sok szeretettel.

0: Itt a Magyar Zene Rádiójában, a Dankó Rádióban a Dankó Extra című műsorunkat hallják a mikrofonnál. Budai Beatrix.
1: Ifjabb Sárközi Lajos.
0: Nomek Perszen, Lisztes Jenő cimbalom művész is, akivel már nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy merre járt a világban, milyen formációkkal és formációkban muzsikált, hogy mennyire sokoldalú, mert a cigányzenétől a jazz műfaján át egészen a klasszikus, sőt kortárs darabokig mindenevő. És hát olyan helyeken lépett fel Lisztes Jenő, mint szólista, mert hogy említettünk már zenekarokat, de tényleg azt hiszem, hogy például a New Yorki Lincoln Center az azért egy elég komoly történet, hogy még hogyha erről mesélnél, hogy hogyan kértek fel, és milyen produkció volt ez?
1: Bocsánat, ezt azért hozzátenném, hogy a magyar ember nem sok számban játszott azért a Lincoln Centerbe.
2: Ugye ez a New Yorki szimfonikus zenekarnak a bázisa, amellett, hogy másfajta koncertek is vannak, popzenei, meg jazzzenei koncertek. Minden rosszban van valami jó, ez szintén a Covid időhöz köthető. Susanna Maki, aki egy nagyon-nagyon híres finn karmesternő, hallott a fesztiválzenekarral minket egyébként, amikor Svájcban...
1: Fesztiválon, igen.
2: Svájcban, amikor játszottunk, Genfbe, ugye? Nem.
1: Lucerne
2: fesztiválon. Nagyon tetszett, ahogy improvizáltam neki valószínű, és akkor ő ezt online hallgatta, ezt a koncertet, nem is volt ott, és akkor gondolta, hogy hát lesz neki egy ilyen magyaros három koncertes olyan egy hete ott a zenekarral, és akkor gondolta, hogy akkor nyissam én a koncertet. És akkor játszottam a Liszt második magyar rapszódiáját teljesen egyedül, és akkor ők játszották a Bartók román népi táncokat, utána volt a Ligetinek a zongora versenyen, Pierre Laurent Amard játszott, és akkor a második félidőben pedig kiállítás képeit játszották, ugye a Muszorszki Ravel hangszerelés. Ebből volt három koncert, és akkor úgy gondolták, ha már ott vagyok, akkor játszak egy teljesen önálló koncertet is.
0: A cimbalom hungarikum hangszer, mint például a tárogató is. Egy kicsit a történetéről mesélj, kérlek, hogyan keletkezett, mit lehet róla tudni, aztán persze a felépítése is érdekelne. Szerintem nem csak engem, hanem hallgatókat is.
2: Van több teória, így a cimbalom kialakulásával kapcsolatosan, de a legismertebb az a Perzsiából való származás, ez a 15. század. Szoktam mondani, hogy minden országnak megvan a cimbalom-szerű hangszere, hiszen ott van Japán, Kína, hát még a kínai Yangqin az nagyon-nagyon hasonló, hiszen ugyanúgy négy lába van, mégis megbotlik, csak de nyilván ott azért a hangrendszer, tehát a hangok felosztása az máshogy történik. És hát ugye a perzsiai vonal, a szantúr, ugye mint egy ilyen nagyon kicsi trapéz alakú hangszer, ugye maga ez a kifeszített húr ötlet onnan ered, és hát ez egy nagyon picike, ilyen 4-5 kilós hangszerről beszélünk, körülbelül ilyen 1,5-2 oktávos. Itt Európában is elterjedt, ugye az arab kereskedők által. Ugye a magyar cimbalom körülbelül ugyanúgy az 1500-1600-as években kialakult egy kicsi hangszer, ami ugye nem volt pedál, meg nem volt lábakkal ellátott hangszer, és ez egészen 1800-as évek közepéig ez így volt. Tehát a cigányzenekarok sokszor úgy oldották meg, hogy hordóra, meg tehát ilyen próbálták kicsit ugye az akusztikai gyengeségeit felerősíteni bizonyos dolgokkal. Ez egy nagyon kezdetleges hangszer volt. Jöttek a nagy magyar zeneszerzők, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, akik ugye hát segítették ezt a dolgot, és akkor hát a Sunda Bence József, aki egy megálmodója volt ugye a pedálos cimbalomnak, például a Bihari Jánosék már olyan cimbalot használtak, ami háromlábú, tehát nem volt pedál rendszere. Egy nagyon picit, mintha nagyobb is lett volna, mint az a kezdetleges kicsi hangszer. Nem is, ahol rég láttam egy falu múzeumban egy olyan cimbalmot, disznek volt csak kirakva, picike, hasonlított az ukrán cimbalomhoz, ami egy ilyen állványon áll. Tehát abból az ötletből jött az, hogy hát kell egy nagyobb hangszer, ami a színpadra fog kerülni.
0: A mai hangszer, amit mondjuk te is használsz, meg ami itt is van a stúdióban, az mennyiben különbözik mondjuk a 900-as évek elején használt cimbalmoktól?
2: Ez a forma, ami kialakult, ez körülbelül az 1900-as évek elejétől már ilyen. Tehát a Sunda, aki ugye 74-től datáljuk ezt az időpontot, hogy ő kialakította ezt a picivel több, mint 4 oktávos cimbalom az, ugye, mert a Sunda cimbalomokon a legalsó hang az a D, és akkor 4,2 oktáv, ugye a felső E, az a legmagasabb hang a Sunda cimbalomokon. Ez körülbelül az 1900-as évek elejétől, ahol megjelent Bohák Lajos, ugye ott több generációról beszéltünk, ezt nem sokan tudják egyébként, mert 3 generáció volt a Bohák Lajoséknál. ez most derült ki, nem is annyira rég, hogy tehát a két hangszerkészítő, az idősebb Bohánk Lajos és az ifjabb Bohánk Lajosnak volt még egy generációval feljebb lévő szintén Bohánk Lajos, aki már elkezdett a cimbalmokkal foglalkozni komolyan.
1: És bocsánat, függetlenül a Sundától, vagy neki
2: teljesen
1: lehetett?
2: Függetlenül. Igen, tehát sokan úgy gondolják, hogy ez van egy ív, de aztán kiderült, hogy igazából egészen a Jancsó Istvánig nincsenek egy íve, tehát aki úgymond Bohák tanítvány, de nem volt Bohák tanítvány, tehát ez is nagyon érdekes, sokan azt hiszik, a Bohák Lajos utáni hangszerkészítésnek, a cimbalkészítésnek a legjobb mesteréről beszélünk, most már ő is sajnos 2-3 évvel ezelőtt elhunyt. Tehát a Busunda az egy teljesen különálló intézmény volt. Kitalálták, hogy figyelj, vannak újítások, azokat meg kéne próbálni. Nyilván így a hangterjedelem is majdnem 5 oktáv lett, tehát így még koncertszerűbb lett.
1: Meg a test is maga nagyobb lett.
2: Igen.
0: Milyen fából készül a legjobb cimbalom?
2: Hangszertest az ilyen kemény fákból szoktak készülni, mint cseresznyefa, bükkfa, akusztikáért felelős fák, azok viszont fenyőfa.
0: Na és akkor például a húrok, úgy említetted, hogy ja Istenem, D-től indul? Vagy
2: igen,
0: igen, és akkor 4-4,5 oktáv, de ezek a húrok fél hangonként mennek?
2: Igen. Tehát a cimbalmot két részre lehet osztani, van ugye a basszus része, és van úgymond a violin része, ami így hivatalosan még diszkantnak szokták hívni.
0: Minek?
2: Diszkant. Diszkont. Nem diszkont, de diszkont. Tehát a basszus rész a cimbalomnak az nagyon könnyű, az teljesen logikus, hiszen egy jobban, tehát az alsó C jobb oldalon kezdődik a hangszernek, és a bal oldalon a C, tehát fél hangonként egészen másfél oktávon keresztül így történik. Aztán utána a diszkont része az viszont már azért egy jóval bonyolultabb dolog. És nem könnyű, igen, nincs benne logika. Igen.
0: Még nem beszéltünk a verőkről. Fából készülnek,
2: igen.
0: És mivel az én nagybátyám is cimbalmos volt, én sokszor láttam, amikor a vattával, ugye, meg, hogy mondják ezt, újra
2: hát csinált,
0: meg újra kötötte. Igen, és én emlékszem, amikor a cérnát talál meg, hogy arra miért van szükség? Miért nincs erre egy újabb technológia? Miért pont ez a legjobb ahhoz, hogy úgy szólaljon meg a cimbalom, ahogyan halljuk?
2: Ugye ennek a verőnek is vannak több korszakok. Hát a Rácz Aldár elkezdte azért az ő saját verőjét használni, mert ugye neki volt egy ilyen kéz problémája is, de maga a verő hosszúsága az szinte ugyanaz, és szarvasbőr van a verő végén, hogy ezzel szebb a hang. Nem tudom, valakinek ez tetszik jobban, valakinek. Az én a standard verőkkel játszom. Azzal a rácadár verővel is, hogyha nincs más, akkor azzal is tudok játszani. De most már azért vannak például karbonverők is, tehát ez a karbonmánia az minket is utalír cimbalmosokat, ami nem rossz igazából.
0: De nem rossz, mert nem törik.
2: Hát nem törik úgy, igen, nem törik úgy, de viszont a verő vége ugyanúgy vatta van. Tehát egy vattának van egy olyan szép hangja, hogy ez szerintem az a zongora kalapács kalapácsának.
1: Az ötlet, imitálta,
2: igen, imitálja, azt imitálja.
0: Igen, bár az ugye filc, az ami
2: az filc, igen, a húrt. Igen.
0: Na jó, hát akkor most, hogy már beszélgettünk a verőkről, meg a húrozásról, meg a kicsit a történelemről, akkor szerintem most ismét jön egy szóló produkció. Mit hallunk most ismételten ezen a gyönyörű hungarikum hangszeren?
2: Most egy picit mást fogok játszani, mondjuk egy jazz standardet, egy Round Midnight-ot.
0: Nagyszerű.
2: Ami nem egy olyan megszokott.
0: Nagyszerű. Nagyon várjuk. Lisztes Jenő cimbalmozik itt, a Dankó Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Dankó Rádióban a Dankó Extra című műsorunkat hallják. Mai vendégünk, mondhatni, sztár vendég, a fantasztikus világhírű cimbalmos Lisztes Jenő. Jenő, én szeretném, hogyha azért elmesélnéd a családi életedet is egy kicsit a hallgatóknak, ugyanis nem titok, hogy a kedves feleséged nagyon gyakran hallható a Dankó Rádióban, de ezt szeretném, hogyha kibontanád te ezt a témát.
1: Hát igen, nem árulok el nagy titkot, ő Szász Katalin, egy nagyon híres és nagyon jó énekes, aki ugye az operett világában lett ismert elsősorban, de aztán így az utóbbi években nagyon sok felkérése jött neki így a magyar cigányzenei vonalon is, és akkor ő is kicsit jobban belásta magát így ebbe a fajta muzsikába, és akkor hát folyamatosan ő is tanulja, meg jár ide sokat hozzátok a Dankó Rádióban fellépni, meg ugye ezeken a turnékon. Mi is egy turnén ismerkedtünk meg, nem máshol, mint Görögországban.
0: Milyen kicsi a világ.
2: Kicsi romantikus,
1: igen, romantikus, igen. Görögországban még akkor szegény Boros Matyi, aki nagyon jó barátunk volt, ő szervezte ezt a turnét. Egy ilyen 20-25 fős cigányzenekarral mentünk. Ott ismerkedtünk meg, ő volt, pont az Egri Józsival volt, ők voltak a szólisták, és akkor mi kísértük őket, meg hát mi is játszottunk sok zenekari darabot, és akkor én, mint ott egyedülálló cimbalmos voltam.
2: Mindenféle tekintetben egyedülálló.
1: Igen.
0: Cimbalmos aglegény,
1: és akkor ott elkezdtünk beszélgetni, ugye, és akkor itthon meg folytatódott ez a dolog, és akkor hát ez már lassan 14 éve történt körülbelül.
0: Olyannyira folytatódott, hogy van egy gyönyörű kislányom.
1: Igen. Lilike, 11 és fél éves, ő már azért elég nagy, 5. az iskolában.
2: És Lilike tanul zenét?
1: Lilike tanult hárfázni.
2: Ó.
1: Nagyon szerettük volna, de aztán hát ugye a rengeteg összekedés a gyakorlás miatt, ezt nem kell szerintem bemutatni senkinek, hogy az egy ilyen kemény tortúra. Most jelenleg nem, most jelenleg inkább ugye a tanulmányaira figyel, meg hát ilyen külön órákra jár, mondjuk szeret sakkozni, szeret röplabdázni, ilyesmit. Uh-huh. Most.
2: Na hát én nem árulok el titkot, hogy nem szeretnélek úgy elengedni, hogy mi ne játszunk valamit együtt így árban. És nekem eszembe jutott egy régi filmzene, egy filmdal, szerintem nem fog problémát okozni. És ez a Meseautó című dal. Uh-huh. Van kedvetek eljátszani?
1: Hát hogy nem.
0: Szerintem nagyon szívesen eljátszuk mindketten, és ez elég érdekes hangzás.
2: Az biztos, cimbalom egyszer hegedűvel ének, szerintem ilyen sem volt még itt a Dankó Rádióban. Hát rajta hát, fogadják sok szeretettel.

0: Kedves hallgatóink, már nincs sok hátra a mai Dankó Extra című műsorunkból, melyben vendégünk Lisztes Jenő világhírű címbalomművész. Most már Lali is tudja, mert sok vendéget fogadtunk már itt a stúdióban, hogy én mindig meg szoktam kérni az adott vendéget, vagy hát kérdezni, hogyha lenne itt egy időkapszula, lenne egy bármi kis levél, amit le lehet zárni, és elővehetjük, vagy előveszik majd utódaink 100 év múlva, akkor te most mit írnál le? Mi lenne az, amit így itt hagynál a világnak?
1: Hát most igazából pont egy olyan dolgon dolgozom, ami érdekes. Eddig én nem csináltam soha. Ez most nem is egy ilyen feltételes mód, hanem tényleg egy valós dolog. Volt egy olyan ötletem, hogy tehát a cimbalomra írt etüdők, úgymond ezek nem annyira elterjedt műfaj. Tehát elég kevés van. Tehát az Alaga Géza, aki egy nagyon híres cselista, operaháznak a cselistája volt, ő megtanult cimbalmozni, nagyon szerette, ő még a akkori híres színészekkel is játszott cimbalmon, és ő nagyon sok etüdöt írt, ugye, de hát ez az 1900-as évek elején történt. Tehát azóta szinte ezen a területen nem nagyon történt semmi. És akkor megpályáztam egy pályázatot a Magyar Művészeti Akadémián, ami arról szól, hogy cimbalomra írt etüdök, és ebből 365, tehát minden napra egy etüd cimbalomra. És ez a pályázat nyert, most már tavaly szeptembertől elkezdtem a etüdök írását, és most már az 55-et írtam meg tegnap, még azért van bőven sok hátra, tehát 3 év van erre az egészre, és hogyha, hát ha elkészülök, remélem időben, meg hogyha tényleg egy olyan szintű dolog lesz ez, akkor igazából én ezt hagynám úgy a cimbalmos tanulóknak. Akik
0: hát ez csodálatos, ez igazán nemes, és hát nyomot hagysz magad után. Ez eddig is biztos volt, de ezzel az etüd összeállítással 365, még a gondolat is nagyon jó, hogy minden napra egy cimbalom etüd.
1: Köszönöm.
2: Úgyhogy cimbalmosok, tessék gyakorolni.
1: Velem együtt.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és itt voltál.
1: Én köszönöm.
0: További sok szép sikert kívánunk neked ezen az igazán nehéz, rögös zenei pályán, de hát én azt gondolom, hogy rólad még nagyon sokáig hallani fogunk, és még sokszor szeretnélek itt a Dankó Rádió stúdiójában és rendezvényeinken vendégül látni, úgyhogy jó egészséget kívánunk neked mindehez, és hát legyen sok szerencsét.
1: Köszönöm, viszont kívánom nektek is.
0: Búcsúzásként még lenne egy feladat. Mert hogy a te cimbalomjátékoddal szeretnénk elköszönni a hallgatóktól, mi lesz ez?
1: Most azt hiszem, egy saját szerzeményt szeretnék játszani, aminek az a címe, hogy Hope, azaz a remény. Az van mindig jól jön talán az ember életében.
0: Remek végszó. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában. Búcsúzik Önöktől Budai Beatrix
2: és ifjabb Sárközi Lajos.
0: Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Kócán Dávid. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat. Amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Otthoni munkavégzést rendel el a kormány a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy ők is vezessenek be hasonló intézkedéseket, valamint lehetőleg minimumra csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Tegnap a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén is tönkrement a légkondicionáló berendezés. A hiba elhárítása mindkét esetben folyamatban van. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket, ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldották a hétvégi kamionstoppot. Ma este 10 és holnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd a közutakon. A forgalomkorlátozás ugyanakkor ma délután 3 és este 10, valamint holnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz. Végül az időjárásról. Jelenleg 32 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 34-36 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap. Délután legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Okos ember nem haragszik olyasmiért, amin nem változtathat. Okos ember egyáltalán nem haragszik. Gárdonyi Géza, író-költő soraival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztusának első napján szombaton itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is Várnai Adrient halljuk, majd Szabó Sándor énekel, a Csendül a nóta és a Kimegyek a Nyíregyházi vasútállomásra című dalt halljuk itt a Dankó Rádióban.

0: Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Kolossák Gyula magyar nóta énekes. Őt jól ismerhetik a Dankó rádió hallgatói, hiszen számos stúdiókoncerten, Dankó klubban is vendégeskedett már. Sőt, mi több, az oly népszerű Szerelmesek hetén megrendezett szerenádon is részt vett már, és az ő elmondása szerint ez egy életre szóló élmény volt. Hogy Kolossák Gyulának vannak-e példaképei, az már is kiderül.
1: Jó énekeseket kell hallgatni, jó zenekarokat kell hallgatni, és elő kell venni a kottásfüzetet, meg kell nézni, hogy valójában hogy is vannak ezek a szövegek. És hogyha veszi az ember a fáradtságot, akkor tud úgymond, én csak így szoktam mondani, hogy hiteles tolmácsolója lenni a műfajnak. Nálam például az első számú Solti Károly, aki például édesapámnak is egyik kedvenc énekese volt, de mondhatnám a Bojtor Imrét, vagy a Győri Szabó Józsefet, akik nagyon-nagyon szépen énekik a magyar nótát, névesen, veretesen, de hát viszonyul az ember azokhoz az archív felvételekhez is. De például a hölgyeknél a Kovács Apolónia, a Jákov Vera, akinek például a Jákov Vera is annyira népszerű volt, hogy tényleg a rokonságban, amerre mentünk így névnapot, mivel ott voltak ezek a bakelit lemezek, és sokszor hallgattam, mint gyerek.
0: Az elmúlt percekben Kolossák Gyulát hallottuk, a folytatásban már aktuális tematikus hétvégénk főszereplője dalban szól hozzánk. A Minden ember, aki csak él, a Csendesen csak csendesen, és az Írt nekem a szeretőm című dalt halljuk, majd Mészáros Adél és Kalmár Magda rádió felvételei is helyet kapnak, egészen pontosan az Árok-árok, de mély árok, és a Zöld a Petrezselyem című csárdás lesz ez. Fogadják sok szeretettel!

most, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál ifjabb Magyari Imre prímás vezetésével. Hallgassuk Liszt Ferenc 13. magyar rapszódiáját. A felvétel 1967-ben készült a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai stúdiójában. Fogadják sok szeretettel!

Lukács Anita, a Budapesti Operett Színház primadonnája, aztán Jenei Gábor, a Madách Színház tagja is darra fakad, de Mészáros János eleket is halljuk majd, illetve Luvai László felvétele zárja majd a sort. Nézzük a nótás kínálatot. Az én egyik kedvencem, a Mit susog a fehér akác című dal csendül fel elsőként, majd az Elvennélek én csak adnának, a Halkan pengesd ezt a csárdást, és a Hallod-e te kőrösi lány című magyar nótát halljuk.

továbbra is jó ebédhez szól a Nóta. A mikrofonnál Budai Beatrix, és önök a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Mohácsi József és Domoszlai Sándor énekel már is. Két népszerű csárdást hallunk, Nem zörög a haraszt és Verpeléti akácos címmel.

Most élet szerelem, nincs csodászem, semmi sem volt idár. Amikor a csókja itték a számom, egyik után a másikat kívánom. Páros élet szerelem, nincs csodászem, semmi sem

Minden térre új tavasz jön, elszállnak az évek, akivel te messze mentél, elhagyott már téged. Hát így hangzik a soron következő nóta második versszaka, melynek zenéjét Babos Károly szerezte, szövegét Szigeti József írta. A címe Menj csak tovább az utadon, előadja Fonyó Barbara, majd Hollai Bertalan a Rózsafa bólogat a kert közepén című dalt nyújtja át hallgatóinknak, míg Ondrik János, az Asszony, ha veszekszik, Hajnal Nikolett, a Volt ez jobb is, lesz is még című dalt adja elő. Hallgassuk meg együtt!

Szegfű Károly Gordonka játéka szól már is itt a Dankó Rádióban, aztán tartunk egy kis szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, de visszatérünk 13 óra után.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Itt van, utána jött.
3: Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a váróhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Kócán Dávid. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztonsága érdekében megtették a szükséges intézkedéseket, és életbe léptették a jelentős zavar esetére kialakított protokollt. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. Zacskós vízzel és speciális járművekkel segíti a lakosság ivóvíz ellátását a Honvédség a Hőségben. Ma Kapolcsra, a Művészetek Völgye Fesztiválra és Szentendrére is több ezer adag vizet juttattak el. A Dunaparti városban, valamint a szomszédos Leányfalun és Tahitótfalun vízszállító járművekkel töltik a tározókat. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia- és víztakarékossági intézkedések betartásában. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat végeznek mától a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Közepes erejű földrengés rázta meg tegnap este a dél-olaszországi Nápoly környékét. A 4,7-es erősségű földmozgás epicentruma a Flegrei mezőkön és annak környékén volt, de a rengést érezni lehetett Nápolyban, valamint a közeli Ischia és Procida szigetén is. 21 ember megsérült. Jelenleg 34 és 38 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 36-38 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, délután legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
7: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Itt a Magyar Zene Rádiójában már is Jákó Vera énekel, majd Laki Péter dalol. A Szabad, Szabad, Szabad és a Szegedi Csikós című csárdással nyitjuk meg adásunk második részét, melyben szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is.

Gáti Pál, Farkas Lozika, Sánta Zsolt és Csala Judit énekel már is. A Nézek-nézek a semmibe, a gyászba borult az életem te miattad, a józanságra nagy bennem az akarat, és a Nem hiszed el pedig hát a Szerelem című klasszikus magyar nóták sorakoznak fel egymás után itt a Magyar Zene Rádiójában.

Levelem jött a falumból. Ez a nóta indítja a soron következő asztali muzsikát. Sárközi Béla és Cigány zenekara játszik.

aktuális tematikus hétvégénk főszereplője, Kolostyák Gyula énekel már is itt a Dankó Rádióban. Hát hallgassuk Berki Péter és Cigány zenekarának kíséretével az Eltörött az ezüst hangú Tilinkóm című magyar nótát, Farkas Jenő és Korányi Miklós szerzeményét. Eltörött.

Ezen a hétvégén is lehet arra számítani, hogy kiakadnak a hőmérők, így hát a Hűvösebb van már ősz kezd lenni című andalgó aligha aktuális ezekben a napokban. Na de hát egy gyönyörű nótáról van szó, amit Bangó Margit is repertoárján tart, úgyhogy hallgassuk meg együtt Vörös Kálmán és Cigány zenekarának kíséretével. Aztán a sárguló kukoricaszárról Lugosi Kati dalol, míg Bányai Márton a Friss a csárdás, jó a nóta című magyar nótával zárja a sort. Fogadják sok szeretettel!

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

kis a csárdás, jó a nóta, szép a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál

ember, vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bőgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: kurca van rából, ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bőgős és a kontrász régi dőlt a bandából, ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: A következő szállításban egy verbunkos és egy friss csárdás csendül fel. A verbunkos a 18. században alakult ki, és eredetileg katonatoborzások alkalmával játszották. Nevét is a német verbung, vagyis toborzás szóból kapta. A muzsika célja az volt, hogy a fiatal legényeket katonának csábítsa. Előbb méltóságteljes, lassabb dallamok szólnak, majd egyre tüzesebb, virtuózabb részek következnek. Ez a sajátos zenei világ később a magyar nemzeti zenénk egyik meghatározó stílusává vált, és olyan zeneszerzőkre is hatással volt, mint például Liszt Ferenc vagy Erkel Ferenc. Most ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál egy verbunkost és egy friss csárdást. Továbbra is itt a Dankó Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem egészen 2 óráig, hiszen jó ebédhez szól a nóta.

Tartsanak velem egészen 2 óráig, hiszen jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal egy újra digitalizált gramofon felvételt hallunk Sándor Anna és Sebő Miklós előadásában csendül fel egy ismert csárdás, Alma a fa alatt címmel. Majd Benedekfi Katalin Patai Zoltán zenekarának oldalán előadja a Hosszú lábú gólyamadár című csárdást. Hallgassuk meg együtt!

Isten a mészáros bárgyát. Lévisnyi szantíle a borjú négy lábát, mert láb nélkül sejhaj nem mehet a sárba, azt föleszi a fenye.

meg az alja. És már is elérkeztünk szombati adásunk utolsó zenei összeállításához, melyben a legendás színművész Besenyei Ferenc is dalra fakad, aztán Simon Boglárka, Marcis Demeter és Boros Jolán rádió felvételeivel folytatjuk a sort. A Sirat engem az őszi szél című hallgatóval indítjuk az összeállítást Vas Gábor és Zé Horváth Gyula közös szerzeményével. Majd a Búzaföldön dűlőúton megy a lány, a rámás csizmát visel a babám, és az Ingo Ringo Nád című dalokkal folytatjuk. Hallgassuk meg együtt!

neked eszembe. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe.

le van közepe, az én hózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis jár, én nekem való. Majd a világ le van közepe, az én hózsám fekete szeme.

azt, hogy Juli az igó, hogy a legény egy se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró, álmok, apró a levele, két drágot terem a teteje, azt, hogy Juli az igó, hogy a legény egy se jó.

0: azt ütüli a rigó, hogy a legények se jó. Valamennyi mind-mind leány bolondító, apró pálma, apró a levele, kék virágot terem a teteje. Azt ütüli a rigó, hogy a legények se jó. Valamennyi mind-mind leány bolondító.
1: Lakatos Miklós és cigányzenekara játszik szombati adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen Gál Zoltán várja önöket 3 teljes órában. Jön a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal, magyar nótákkal, népzenével, szóval igazán változatos kínálattal jelentkezünk ma is. Aztán 5 órától tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel, az önök történeteivel, az egy nóta 3 élet rovatunkkal. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, hogy vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, igyanak sok folyadékot, és töltsék kellemesen a hétvége hátra levő részét is. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
12: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kócán Dávid. A tervezetnél korábban, akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az éjfélkor életbe lépett kormányrendelet értelmében először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség. A MAVIR kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a minimumra csökkentsék az energiafogyasztást, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Zacskós vízzel és speciális járművekkel segíti a lakosság ivóvíz ellátását a Honvédség a hőségben. Pénteken a fővárosban, a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél osztottak védőitalt, ma pedig Kapolcsra, a Művészetek Völgye Fesztiválra és Szentendrére is több ezer tasak vizet juttatnak el. A Dunaparti városban, valamint a szomszédos Leány falun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltik a tározókat. Budapest ivóvíz ellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Megtiltják a sportpályák ivóvízzel történő öntözését a stadionokban a rendkívüli hőség miatt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, mostantól tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. Hozzátette, a kánikula idején a legfontosabb közös feladat az ivóvízkészlet megóvása és a lakossági ellátás biztosítása. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és dél-Dunán túli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei-tó 28, a Tisza-tó 27 fokos. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket augusztus első napján, a hamisítatlan nyár kellős közepén itt a kívánságműsorban. Töltsék velünk ezt a délutánt, élvezzék legjobb zenéinket, és közben ne felejtkezzenek meg a folyadékpótlásról. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gorzsás Gábor, a boglárkákat köszöntjük névnapjukon is, azokat, akik augusztus 1-én születtek. Zalaegerszegen a Bozsoki város részben Nagy Sándornak 73. születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván Neje Klári, unokája Zéti, fia Sanyi és párja Ibolya. Kalina Enikőt és Dózs Pétert halljuk, kísér a Pannon cigányzenekar, Vörös bort ittam az este.

Fazekas Istvánnak nővére küldi a következő nótát. Ajkára Pataki István és Jepsánta Ferenc zenekara kíséri. Lányok, lányok, Simon Gáti lányok.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat, Ibolya vagyok Vácról. Szeretnék kérni egy lírai Zolán számot minden ismerősömnek, akiket szeretek és akik engem is kedvelnek. Köszönöm szépen!
0: Mi is kedveljük Önt, köszönöm, hogy telefonált. Zorán énekel, ülök csendben egy kis padon.

hányszor jártunk erre ketten együtt. Itt most minden rád emlékeztet, mert a világ minden rezdülésében csak téged éreztem. Most egyedül jöttem ide. Nem is tudom,

Janec Gáborné Nyíregyházáról kérte a következő nótát, Szóka Júliát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.

hogy a könnyen ne lássa meg sohasem. Ha elmegyek, ne mondjatok rá,

Sirkó Lászlóné öccsének kérte a következő nótát Battanyáról, Hatvanik és Gyöngyit Lakatos Mihály zenekara kíséri, Barna legény most kezd nékem tetszeni.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. Pelikánné Erzsébet kérte férje kedves nótáját Egerszalókról, Gáspár Annit német Csicsó József zenekara kíséri, minek a szőke innékem.

Folytatjuk a kívánság műsort. Kusics Béláné Püspökladányban várja a következő nótát, melynek előadója Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara, Icipici kis galambom.

0: szád.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Kolostyák Gyula aranykoszorús magyar nóta énekes munkássága előtt tisztelgünk régi, kedves barátja a Dankó Rádiónak is gyakori fellépünk, kerek születésnapját ünnepli idén. Mindig hű maradt szülővárosához, Karcaghoz, ma is ott él családjával, és büszkén képviseli a nagykunság kulturális értékeit. Pályafutása 1991 tavaszán indult, amikor egy szolnoki tehetségkutató versenyen mutatta meg kivételes tehetségét. Két évvel később, 93-ban előadó énekművészi képesítést szerzett, azóta több mint három évtizede elkötelezetten szolgálja és népszerűsíti a magyar nótát, a magyar dalt és népzenei hagyományainkat. Kolostyák Gyula énekel kísér Budai Sándor zenekara, Kiskereki Betyárcsárda.

Csaplár Bélánénak nővére küldi a következő nótát, sok szeretettel, Lentibe. Puskás Sándort Magyar Imre zenekara kíséri, egy cica, két cica.

Szarvasné Terike Balatonfüredről kért egy vidám nótát, így szombat délután Szabó Szilviát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri Ica-rica kukorica.

0: barna, ha barna.
1: Dudásné Ilonka nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt nővérének, Nagy Kanizsára. Nyári Edit énekel, A boldogság és én.

Károlyné Erzsike Csongrádról kérte a következő nótát, Tréfás Györgyöt Boros Lajos zenekara kíséri, 10 pár csókot egy végből.

0: hívnak szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném kérni a kedves nótámat. Szilágyi Sándortól valamikor fehér rózsa volt az én virágom. Minden jót kívánok Isten áldásával. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Szilágyi Sándort, Lakatos Miklós zenekara kíséri.

0: mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Hegedűs Zsoltnak testvére küldi legkedvesebb nótáját, nagyon sok szeretettel, Gyulára. Szeredi Krisztina énekel, Vékony deszka kerítés.

a Jászárok szálláson szeretné meghallgatni Bóni dalát a Csárdás királynőből, Kádár Szabolcs Jánost Berki Péter zenekara kíséri, Jaj, cica!

Újabb kedvencekkel várom Önöket műsorunk következő órájában. Elhangzik majd a Kék ne felejts, el ne felejts, az Eddától, a lelkünkből, és Domján Edit is énekel Köszönet mindenért. A hírekig Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kócán Dávid. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta. Az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta mintegy 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízel autóbuszok közlekednek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely egy másik bejegyzésében azt írta, Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat, írta a város polgármestere Facebook oldalán. Györfi Mihály közölte, az országos energia és vízellátás biztonságára tekintettel döntött így az önkormányzat. Hozzátette, az intézkedést a helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül. Miskolcon szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban a jövő hét elején, közölte az önkormányzat. A hőség miatt hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia- és víztakarékossági intézkedések betartásában. Új állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmus idején elárasztott erdélyi község Bözöd-Újfalu történetére. A két éve felszentelt összetartozás templomában tegnap nyílt tárlat. A látogatók digitális tartalmak, archív fényképek, valamint fény- és hangjátékok segítségével ismerhetik meg az egykori település múltját. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség. Ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071, a rögzítő működik rajta, használják bátran. Dudásné Ilona Békés Csabáról kért egy nótát Tarnai Kislászló előadásában, kíséri Jónás Géza zenekara ennek a kislánynak.

0: teszünk róla.
1: Török Bálinton unokatestvérének küldi a dalt Láng Zsuzsa, Berentei Péter énekel, csak fél emberek voltunk.

Hegedűsné Marika Szász Halombattáról kérte a következő nótát. Budai Beatrixet idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Csicsak rózsám hallod.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisza Nagyfaluba Takács Józsefnek szeretettel küldöm és családjának a következő dalt. Kék ne felejts, el ne felejts. Piroska Dunavarsányból. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Máté Otília énekli ezt a gyönyörű nótát. Kék ne felejts, el ne felejts.

öcsének, Bauman Árpádnak sok szeretettel küldi a következő nótát. Nővére Sopronból, Újvári Marikát és Buta Árpád Attillát Balázs Tamás zenekara kíséri, a faluban nincs több kislány, csak kettő.

0: Kórházba.
1: Szívküldés szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Petőné Ildikó szolnokról, Horváth Alexandrától kérte a következő dalt, melynek címe Duj, duj.

Lajos Soltról kérte Bob Herceg belépőjét. Berkes János, a debreceni filharmonikus zenekar kíséri. Londonban hely.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a kerek születésnapját ünneplő Kolostyák Gyula munkássága előtt tisztelgünk, most halljuk arról, mennyire fontos a család támogatása egy ilyen zenei karrier során.
1: A feleségemmel, mikor megismerkedtem, és még a mennyasszonyom volt, és tudom, hogy ő már akkor rendben támogatott, tudom, együtt jártunk, voltak ilyen fellépéseim, meg próbákra, sokszor együtt mentünk, tehát abszolút támogató volt, és hát mellettem volt mindig minden dologban, tehát azért sokat kellett neki egyedül lenni, főleg később, mikor a gyerekek megszülettek. Ő soha nem volt gátja ennek, hogy én úgymond kiteljesedjek, tehát én nagyon sokat köszönhetek neki. Egy családi háttér az mindig kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, úgy gondolom. Gyermekeim is, mikor megszülettek, belenőttek ebbe, hogy tudták, hogy apa gyakorol, akkor kívülről fújták azokat a részleteket, meg fellépésre is eljöttek, volt, mikor a színpadra is följöttek. Azért az idő az eltelik, úgymond a fiatalabb az decemberben lesz 30, a nagyobbik meg 32. És én meg jubileumban részemről, hiszen áprilisban töltöttem a 60. életévemet. Azért a lelkem az, meg a szívem az még mindig fiatal.
0: Kolostyák Gyulát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Sejhaj katona se lettem volna.

Nagyberényben Forró Imréné Györgyire halálának harmadik évfordulója alkalmából emlékezik fájó szívvel, el nem múló szeretettel férje, anyósa, a rokonai és ismerősei. Mozsár Imrét Horváth Lajos zenekara kíséri azt a boldogságot.

0: Kedi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Olámedveszki Ábel vagyok Balassról, 15 éves, és édesanyámnak, Annának kérem szépen a következő nótát, minek címe Szabadkai udvaron, török szegfű liliom. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel játsszuk Annának a dalt, Jenei Gábor énekel, Szabadkai udvaron.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Bömné Erika Sárospatakról kérte a következő dalt, Szőlősi Emesét Szalai Antal zenekara kíséri, Három kislányul a padon.

Teri mama Budapesten fájó szívvel emlékezik unokájára, Márkra, 19. születésnapja alkalmából. Az Edda együttest halljuk lelkünkből.

Folytatjuk a kívánságműsort. Gelesics Árpádné Újbudáról kérte a következő dalt apósának. Somogy Erikát Varga Jenő zenekara kíséri. Nem jön levél.

Bicskei Néteri Jászberényben szeretné meghallgatni a következő nótát. Gergely Annát Fehér Sándor zenekara kíséri. Pipirossa pipacs virága.

Szepesi Sándorné anyósának, apósának kérte a következő nótát Kartalról, Kollár Katalint, Sárközi Béla zenekara kíséri, Pattogatott kukorica.

csiga, biga, vaskarika, csiga, biga, haj. Agyon csókol, agolomban, jaj!

0: kacsiga-viga, maskari kacsiga-viga, haj!
1: A következő gyönyörű örökzöldet Dobrené szeretné meghallgatni. Domján Editet a Rendezvous zenekar kíséri. Köszönet mindenért!

Kormányosné Szilvia édesapjának küldi kedves nótáját kisújszállásra, Miklós Józsefet Albert György zenekara kíséri, szép a szőke, szép a bar.

Hadd ajánljak figyelmükbe további remek dalokat műsorunk következő órájából. Elhangzik majd a Mama kérlek, a Ketten az úton, és a Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom című nóta is. A hírekig Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar díjas és Oscar díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túlélje bennünket, uram.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Ne menj vissza Berlinbe.
7: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
8: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kócán Dávid. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 Halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Ezen kívül átütemezték a tervezett hálózatfejlesztés szolgáló üzemszünetek egy részét, és folyamatosan egyeztetnek az energetikai ágazat szereplőivel. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Nemzeti Színház. Lekapcsolják az épület és a kert díszvilágítását, csökkentik a park öntözőrendszerének működési idejét, emellett nem töltik vissza a színház körüli tóvizét, amelyet a nyári karbantartási munkálatok részeként engedtek le. A Nemzeti Színház arra kéri a teátrumokat és a kulturális intézményeket, hogy vizsgálják meg hasonló takarékossági intézkedések bevezetésének lehetőségét. Reagáltak az ellenzéki pártok a kialakult helyzetre. Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője Magyarország energiaszuverenitásának végéről írt. Szerintem, míg az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy a magyar emberek energiaellátását biztosítsák, addig a Tisza kormány ezt külföldi szereplőktől teszi függővé. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget. A hőség miatt több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. Keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Végül a várható időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén. Holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort, és várjuk üzeneteiket e-mailben a dankoradio@mtva.hu címen, vagy a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, és mielőtt tovább mennénk egy dallal, hadd mondjam el, hogy hallgatóinkkal teljes egyetértésben hétfőtől délben ismét a harangszó után hallhatják majd a híreket. Szikszainé Marika Komáromban szeretné hallani a következő nótát. Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri. Egy asszonynak 9 a lánya.
10: Egy asszony.

Mosné Anikó Győrúj barátról születésnapja alkalmából kérte a következő dalt. Konz Zsuzsát és a Fonográf együttest halljuk. Mama, kérlek!

Tógy Anné Balogh Boglárkának névnapja alkalmából minden jót kíván sok szeretettel férje, kislánya Csenge, anyukája, apukája, testvérei családjukkal, Hosszú Pályiból Erzsi mama, Gál Gabriellát Jónás Mátyás zenekara kíséri, halljátok cigányok!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Azt a notát szeretném meghallgatni, hogy édesanyám kössön kendőt, sejmet a fejére. Köszönöm szépen, Jutka vagyok.
2: Kedves Jutka, köszönöm a hívását. Cselényi József énekel kísér Olá Kálmán zenekarral.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 2-től 5-ig. Posgainé Katalin kedvenc előadójától, Dániel Gábortól kért egy nótát, Balatonfüreden hallgat minket, Jónás Géza zenekara kísér, Száldogál a fecske.

Megyasszon Ilonka régi szép évekre emlékezik a következő dallal. Miklós Csabának 59. születésnapi alkalmából kíván minden jót húga Rita, sógora Zsolti, unokái Márkó és Áronka, feleségével, Renikével, édesanyja és drága párja Pali. Az Illés együttest halljuk, újra itt van.

Bonyhádról Gyenesné Mária kérte a következő nótát. Egri Józsefet Csóka Gyula zenekara kíséri, Páros csillag az ég alján.

Csördösné Irénke Nádudvaron szeretné meghallgatni kedvenc előadójától a következő nótát, Szigeti Fercsit Duka Péter zenekara kíséri, Muzsikálj csak!

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Kolostyák Gyula felvételeiből. Ezúttal Szász Kati a partnere, kísér Johann János zenekara, Páros élet a legszebb a világon.

0: kívánságműsorunkat hallják. Ilona Budapesten szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Horváth Charlie és a Kormorán ad elő, Ha messze mész.
1: Ha messze mész, ha messze mész,

0: előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély.
1: Nem hagyhatod, mi örök.

Soroksárról Csépány Néterike kért egy jó nótát Farkas Rozika előadásában. Kísér ifjabb Berki Béla zenekara. Van neki, van neki, van neki, van.

Galambos István Székesfehérvárról feleségének kérte a következő dalt, Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

0: Bárki tudja, ki bolond a szerelemben is egy pár. A csepegő eresz alá kiállnék, érted, még a pokolba is sétálnék. Régi nóta, bárki tudja, ki bolond a szerelemben is egy pár.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Július 30-án lesz a 49. házassági évfordulónk férjemmel. Ebből az alkalomból szeretném kérni a Ketten az úton című Zárai Vámosi számot. Ha lehetne, szombaton adnák le, mivel a férjem horvátországi régi barátai jönnek, és ekkor ünneplünk együtt. Köszönettel a régi hallgatójuk, Katalin Harkányból.
3: Remélem, hogy tökéletes az időzítés. Szeretettel köszöntjük Önöket. Zárai Márta és Vámosi János énekel, Ketten az úton.

Abátszalókon Patakiné Marikának 76. születésnapja alkalmából szeretettel kíván minden jót családja, férje, gyermeke, unokája, testvére és sógornője. Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri. Nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Bereskéről Hajdúné Terike édesapjának kérte legkedvesebb nótáját, Karácsonyi Rént Olá Viktor zenekara kíséri, Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

következő nótát Pénzesné Tilda Nagyváradról kérte. Lovas Lajost Berki László zenekara kíséri. Egy-két csók, cserebere csók.

fájó szívvel búcsúznak az ismerősök, barátok dr. Bakó Zoltán szentendrei ügyvédtől, aki július 6-án hunyt el. A Jóisten adjon neki nyugalmat és békét. Kincses Veronikát Boros Lajos zenekara kíséri, Kék ne felejts!

Bardócéné Gyöngyinek barátnője küldi sok szeretettel a következő dalt Ürömre. Fischl Mónikát a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri. Egy férfi képe van a szívem közepében.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Folytatás holnap 2-kor. Most a hírek után Popovics László várja önöket szokás szerint. Egy nóta, három élet. Ez a nagy sikerű rovat címe, amelyben ma René, Erzsike és András szólal meg egy nóta kapcsán. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, próbálják a jó oldalát látni és élvezni ennek a hamisítatlan nyári időjárásnak. Most a Cimbalom Brothers játszik, viszont hallásra.

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló három nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi négy csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kócán Dávid. Továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán kora délután közzétett felhívásában azt kéri, hogy ma és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvíz felhasználástól. Bejegyzésében a kormányfő közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását, és megköszönte, hogy Magyarország összefogott a bajban. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismány város részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. A közösségi oldalán hozzátette, hogy továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás. Gajdos László azt írta, a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtkocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételi pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükséges esetén pótolják. Több város is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be. Hévízen és Keszthelyen leállították vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem. Miskolcon a jövő hét elején szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, ahol hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat végeznek mától a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kismihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, a vízmozgás helyreállítása. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további, korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
3: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: tele barát.
1: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
2: Amikor mi gyerekek voltunk, akkor tudtunk menni, nagyon sokat játszottunk, focistunk, ugye akkor még nem volt telefon, nem volt ez a rohanó világ.
1: Reni történetét hallgatjuk hamarosan, utána pedig egy újabb hölgy, Erzsike jön majd.
3: Nagyon szép emlékem, jó emlékem van a gyerekkoromról, nagyon szép, mert nagyon szerettek a szüleink bennünket, ketten voltunk testvérek, két lány, 3 évvel volt idősebb a nővérem.
1: András is megosztja a gondolatait a ma kiválasztott dallal kapcsolatban.
4: Az iskola is, a tanáraink, két pedagógus, aki volt, tényleg mindenre tanított bennünket, csak megjegyzem, hogy 8-os voltam, és akkor hát akár ilyen március 15 vagy egyéb falusi ünnepség.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat. Messze van a kicsi falum. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Igen.
1: Ez a szülőfalu?
0: Igen, ő a szülőfalum, én onnan kerültem Nemesrádóra, és hát nem azt mondom, hogy olyan messze van, de nem tudok olyan sűrben menni, és azért az embernek úgy hiányzik az otthona, a régi otthona. Gondolom azért ezzel mindenki így van, aki úgy kerül
1: hát
0: el otthonról.
1: Aki szentimentálisabb alkat, mint igen, mondjuk René. Amikor visszagondol felső rajkra, akkor így elérzékenyül?
0: Igen. Én nagyon szerettem ott is lakni, itt is, de ott is. De az embernek most már család, minden megvan is.
1: És mi volt az oka, hogy szeretett ott élni? A család, vagy a közösség?
0: A család, a barátaim, a gyerekkoromat ott töltöttem, iskolába oda jártam. Úgy minden.
1: Milyen volt ez a közeg? Egy támogató, barátságos, akkor ezek
0: igen,
1: szerint?
0: Igen. Mi nagyon össze szoktunk járni. Amikor mi gyerekek voltunk, akkor ki szoktunk menni. Nagyon sokat játszottunk, fociztunk. Ugye akkor még nem volt telefon, nem volt ez a rohanó világ, és a gyerekek saját maguk játszottak. Gumiztunk, labdáztunk, rollereztünk, mindent, ami tényleg az igazi gyerekkorhoz kell.
1: Igazi falusi gyermekéletet éltek, ugye?
0: Igen.
1: Hát akkor repüljünk vissza, jó felső rajkra. Messze van a kicsi falu. Ezt hallgatjuk tehát Reni kérésére, itt a Dankó Rádióban. Messze van.

Egy nóta, három élet. Messze van a kicsi falum. Hamarosan teljes egészében lejátsszuk majd a dalt, de addig még jön Erzsike és András, ők is mesélnek arról, hogy milyen emlékeket idéz meg bennük ez a felvétel. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorral.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, a holnap 99 esztendős Erzsige nénivel beszélgetünk. Messze van a kicsi falum. No, melyik faluról van szó?
1: Melyikről?
0: Igen, kíváncsi
1: meg
0: vagyok
1: nevezzem. Megnevezem.
0: Így van.
1: Százbereg. Százbereg most már nem is olyan kicsi, mert többen laknak, és talán egy tizedit ismerem is még, aki valamivel több vagy fiatalabb, mint én vagyok. Még olyan, aki még akkor nagyon gyerek volt, és felnőtt. Ezeket ismerem még onnan. Úgyhogy nagyon szép emlékem, jó emlékem van a gyerekkoromról, nagyon szép, mert nagyon szerettek a szüleim bennünket, ketten voltunk testvérek, két lány, 3 évvel volt idősebb a nővérem, és nagyon szerettek a szüleink bennünket, és olyan élmények érték az embert, hogy valahogy mindig nekem a szeretetből jutott.
0: Igen.
1: Párom is olyan volt, hogy 20 éves voltam, amikor férhez mentem, és 65 évet éltünk együtt.
0: Az nem kevés. És szeretetben, békességben, ahogy hallom a hangján is, ahogy említette is.
1: Igen. És csak szeretettel tudok én is azokra visszagondolni, meg örömmel, ha esetleg még találkozunk valahol orvosnál, vagy netán kórházba. Úgyhogy olyan jó visszaemlékezni.
0: Igen.
1: A szépre, meg a jóra, szerkesztő úr.
0: Akkor emlékezzünk vissza, miközben hallgatjuk a dalt, jó? Messze jó. Van a kicsi falum. Ez jön tehát Erzsike néni kérésére. Itt a Dankó Rádióban. Messze.

Egy nóta, három élet. Messze van a kicsi falum. Mindjárt lejátsszuk teljes egészében ezt a felvételt, de addig még itt van egy úriember, András. Ő is szeretné elmondani, hogy mi jut eszébe erről a dalról. Hamarosan vele megyünk majd tovább, itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Andrással beszélgetünk. Messze van a kicsi falom. Ezt a felvételt fogjuk játszani. Szerintem tett már utalást erre a falura, ugye?
1: Igen.
0: Mi is a neve?
1: Bodrog Zsadány volt, és 52-től Sára Zsadány most. Igen, Zemplénbe, Szocsva és Árospatak között egy kis falu.
0: Imádom az Zemplént egyébként, gyönyörű hegység.
1: Igen, szép vidék, igen.
0: Akkor itt született, ugye?
1: Igen, ebben.
0: Milyen volt a gyermekkora?
1: Nagyon szép volt. Nekünk a környezetünkben az iskola is, a tanáraink, két pedagógus, aki volt, tényleg mindenre tanított bennünket, csak megjegyzem, hogy 8-os voltam, és akkor hát akár ilyen március 15 vagy egyéb falusi ünnepség, és akkor engem például a tüzes tanítól arra tanított, hogy minden az, hogy életében van egy pillanat, az kellett, ére kellett. És azóta is mindig emlékszem. De más természetesen népdalokat is, meg magyar nótát is, és ennek következtében a magyar nóta és a népdal iránti elköteleződés az örökké megmaradt.
0: Említette ugye még a beszélgetés legelején, hogy tanítói hivatást igen. választott. Ez mennyiben volt az ön döntése?
1: Részben volt, mert amikor 8-ba ugye választani kellett, akkor édesanyámék a iskolaigazgató az minden gyerekhez eljutott, és közösen beszélték meg, hogy akkor én menjek tanítópályára, vagy pedagógus pályára, és akkor Sárospatakon tanítóképző. Úgyhogy olyan nagy, akkor nekünk a választás az a szülők által ösztönzött volt, és hát örömmel mentünk, és akkor ott a tanítóképző, és persze az egyik felvételi tantárgy az ének volt, és azt kellett énekelni, és akik megfeleltek, azokat tették fel. Arra nyilvánvalóan amiatt, mert hogy az iskolába tanítani kellett az éneket, és sajnos most nagyon sajnálom, hogy az általános iskolába alig van énekóra, de annak idején sokkal több énekóra volt, alsó tagozatban és felsőbe is.
0: De gyakorlatilag ugye van énekóra, csak valamiért nincs rajta a fókusz, tehát hogy ez a...
1: Vagy kevés a énekpedagógus.
0: Ússzuk meg az énekórát, nem? Tehát valami ilyesmi
1: ez nem jó,
0: hozzáállás igen, van.
1: Pedig ez nagyon fontos lenne, mert hát utána aztán az ember életében ez fontos a kultúra iránti érdeklődés.
0: De ez nem most kezdődött egyébként. Emlékszem, hogy az én gyermekkoromban is ez volt, amikor általános
1: hát igen,
0: iskolás voltam.
1: Is. Igen.
0: Akkor se volt már fontos annyira az éneklés.
1: Igen. És ennek következtében aztán a magyar nóta is, meg a népdal is akkor kötődik nagyon sok szempontból hozzám, két okból. Az egyik, hogy amikor elkerültem aztán más pályára, de a Felső Zsolcán a magyar népdal egy férfi és egy női népdalkör létrehozásával az a 90-es években folytatódott. Egyébként 1920-as évektől már voltak egyházi szervezésben is népdalkörök itt nálunk, és azóta 37 éve van a férfi népdalkör, aminek részben az elején még csak támogatója, később tagja, aztán vezetője is voltam most 10 évig, és hát most már a fiatalabbaknak adtuk át, és nagyon fontos, hogy az elmúlt 37 évben nagyon sok, több száz népdal tanultunk meg, csokrokat, és szerepeltünk természetesen a környező falvakban, népdalkörök találkozóin, sőt határon túl is, Erdélybe, Felvidéken. És hál' Istennek most is még 10-20-15-20 férfi összejön, és akkor énekünk minden hétfőn.
0: Na akkor látogassunk vissza most az Zemplénbe, jó képzeletben? Messze van a kicsi falum. Ez jön tehát András kérésére, itt a Dankó Rádióban.

sodor ez a világ, mindig talál hibát azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húzatom, hajnalig a nótát. Szememnek is van egy vétike, rát a csinta menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vétike, rák a csinta menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Eddig minden babám az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát,

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig René, Erzsike és András beszéltek a Messze van a kicsi falunk című felvételről. Holnap is lesz, fantasztikus nótával egyébként, érdemes tehát holnap is hallgatni bennünket, Klárika, Erzsike és Éva fogják megosztani a gondolataikat, hogy melyik dalról, az majd holnap 5 órakor terül ki itt a Dankó Rádióban. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutt népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az Én Nótám? Én már a búcsúzom, Popovics Lászlót hallották. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 163. adása.

2021-ben egy új, digitális népzenei platform jelent meg az interneten. A FolkMe, a Folk Music Education rövidítése, egy olyan kezdeményezés, amely a modern digitális technológiát hívja segítségül, hogy közelebb hozza az emberekhez a hagyományos népzenét. A program lényege, hogy a régi, értékes zenei kincseket digitális, interaktív formában tegye bárki számára elérhetővé. Emellett a FolkMe mögött álló portálmotor egy sokoldalúan használható online tanulás segítő felület is, amelyet elsősorban zenetanároknak és diákjaiknak terveztek. A felhasználói kör azonban jóval tágabb. A felület nyitva áll a hobbizenészek, az önállóan tanulók és az egyszerű népzenerajongók előtt is.

A honlapon kiváló minőségű oktató videók, hangszerenként külön-külön is hallgatható hanganyagok, dalszövegek, kották és eredeti források is találhatók. Ezek segítségével a látogatók nem csak megismerhetik a népzene hiteles képviselőit, hanem maguk is aktívan tanulhatnak és zenélhetnek. Érdemes tudni, hogy a felvételen szereplő zenészek többsége a magyarországi Revival mozgalom elismert művésze. A platform így a gyakorlatias tanulás segítő, de mai megszólalásokra épít.

a Folk Me projekt felvételeiből válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balog Mariannát hallották!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus operaéneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, és ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Magyar Péter továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri. A kormányfő azt kéri, hogy ma és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvízfelhasználástól. Bejegyzésében a kormányfő közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását, és megköszönte, hogy Magyarország összefogott a bajban. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelés. Egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is a Pismány város részben, az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy továbbra is érvényben marad a 3. fokú vízhasználati korlátozás. Gajdos László azt írta, a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtkocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételi pont működik. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli a felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte a magyar külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. Azt is jelezték, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben. A közel-keleti konfliktus esetleges súlyosbodása miatt az Egyesült Államok arra figyelmeztette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készüljenek fel a régió elhagyására. Az Ammáni, a jeruzsálemi és a bagdadi amerikai nagykövetség is azt tanácsolja az ott tartózkodóknak, hogy tájékozódjanak a légijáratokról és kövessék a helyi biztonsági hatóságok utasításait. az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

a nemzeti előtt. Várom az édes kicsi nőt, a hirdetési oszlopot, egészen kiolvasom ott, míg várok, a nő halkan odaboson, gyalogjön.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lajtai Lajos szerzeményeiből énekelt egy egyveleget Lehoczky Zsuzsa, Oswald Marika, Kalocsai Zsuzsa és Peller Károly. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunkban ezen a héten a Margit-szigeti szabadtéri színpadról mesélünk Önöknek. De előtte hallgassuk meg Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből a Gimbelem című dalt Szabó Dorottya és Orth Péter előadásában. Ezután ismét Lehár Ferenc dallamai csendülnek fel, de már a Cigány szerelem című operettből a Messze a nagy erdő Fischl Mónika előadásában. Kísér Bangó János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: sem ilyen csillagfénynél.
1: Hozom is, egyedem.
0: Üdv, szélfújtatics, ez az új kultúrkincs.

Túrazó Ferencián, a Dankó Rádióban. 1964. szeptember 1-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadot kezelésébe vette a fővárosi tanács. A színpad állapota ekkor rendkívül leromlott volt. Végül elkészítették a színpad újjáépítési tervét. Az ehhez szükséges pénz azonban nem állt rendelkezésre, ezért úgy döntöttek, hogy rendszeres karbantartással orvosolják a hibákat, és közben beengedik a közönséget. Azonban az 1965-ös Dunai árvíz miatt a Margit szigetet lezárták. Emiatt kétségessé vált, hogy a megnyitó díszelőadást a meghirdetett időpontban meg tudják-e tartani. Végül a belépőjegy

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. 1972. július 7-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon került sor Verdi Attila című operájának magyarországi bemutatójára. Az előadást Giancarlo del Monaco rendezte. A főszerepekben Marton Éva és Gregor József lépett színpadra, míg a MÁV szimfonikus zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. 1986. márciusában Koltai Gábort nevezték ki a szabadtéri színpadok élére. Vezetése alatt a Margit-sziget műsorpolitikája jelentősen megújult. A népszerű operák mellett helyet kaptak az új műfajok is. Koltai Gábor népszínházi programjának jegyében a színpad repertoárjának meghatározó elemeivé váltak a rockoperák, a rock oratóriumok és a musicalek is. Most pedig következzen Szörényi Levente és Bródi János, István a király című rockoperájából, az István fiam című dal. Énekel Berek Kati és Varga Miklós. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon 1986. augusztus 9-én műsorra tűzték a Rockszínház előadását, a Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperát Szikora János rendezésében. Két évvel később, augusztus elején a Költő visszatér című rockoperát láthatta a közönség Koltai Gábor rendezésében. 1987. augusztus 17-én került sor Szörényi Levente a Margit-szigeti szabadtéri színpad számára írt Fénylő ölednek édes örömében című oratóriumának bemutatójára, melyet Csengeri Attila és nagynevű operaénekesek adtak elő, mint Hamari Júlia, Kincses Veronika, Gáti István és Begányi Ferenc. 1999. március 1-től a budapesti szabadtéri színpadok igazgatósága a Szabadtér Színház nevet vette fel. 1993. augusztus 19-én mutatták be Szőrényi Levente Attila Isten kardja című rockoperáját Koltai Gábor rendezésében, míg 1995 nyarán az István a királyt játszották. Az ezredfordulót 2000. augusztus 4-én a Kormorán együttes a Megfeszített című rockoperájával ünnepelték. Most pedig következzen Szőrényi Levente Attila Isten kardja című rockoperájából a Hol van az én hazám című dal Csengeri Attila és Földes Tamás előadásában. Túl az Operencián.

0: Hát hol van az én hazám?
1: Most itt. Itt és amott, de mindig ott, ahol rengeteg arany csillog.
0: Honnan jöttél? Hol van a te hazád?
1: Most itt.

kedves hallgatóink, Éjfél, énekelte Hüvösvölgyi Ildikó, Andrew Lloyd Webber, Macskák című musicaljéből. A folytatásban Lehár Ferenc, a Vándor diák című operettjéből következik a Deresmára határ, Svéd Sándor előadásában. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Csortos Gyula színészre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1883. március 8-án született Munkácson, Kárpátalján. Csortos Gyula 1903-ban végzett a Színi Akadémián. Pályáját Debrecenben és Szegeden kezdte, majd a Népszínház társulatához szerződött. Később a Magyar Színház, a Víg Színház és a Nemzeti Színház meghatározó művésze lett. Legnagyobb sikereit Molnár Ferenc darabjaiban aratta, és korának egyik legjobban megfizetett színészeként tartották számon. Egyik leghíresebb alakítása az 1931-ben készült Hippolita lakály című filmhez kötődik, amely a második magyar hangos film volt, s amelyben a címszerepet játszotta. Bár legendásan nehéz természetéről ismerték, kivételes humorérzéke és páratlan színészi tehetsége miatt a magyar színjátszás egyik legemlékezetesebb alakjává vált. Csortos Gyula 1945. augusztus 1-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig jöjjön egy archív felvételen Erdély Mihály dala. Én lassan öregszem. Énekel Csortos Gyula. Túl az Operencián.

azt mondják róla, hogy szépen titkon jó van, barát.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc, a Mosolyországa című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában a Margit szigeti szabadtéri színpad áll majd. Nem sokára híreket mondunk. Majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Ne menj vissza Berlinbe.
7: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
8: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A jogszabály 19 órakor lépett hatályba, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten számos intézkedéssel spórolnak az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Hévízen és Keszthelyen leállították, vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem. Miskolcon a jövő hét elején szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, ahol hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. Halálos áldozata és több sérültje van a Kelet-Németországot sújtó viharnak. A Szászország tartományban fekvő Szász-Svájc régióban tegnap egy 28 éves férfi vesztette életét, miután az erőteljes széllökések miatt rázuhant egy kidőlő fa, közölte a helyi rendőrség. Eltűntekről nem érkezett jelentés. A vihar miatt 40 embert evakuáltak a térségben. Idehaza tovább fokozódik a hőség. Ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
10: Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek, dalos élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a magyar dallamok varázslatos világába. Először Benedek Fi Katalin és a Rajkó zenekar kalauzol bennünket egy napsütötte dűlő útra, ahol a Búzaföldön dűlő úton megy a lány című csárdás csendül fel, egy dal, amelynek már az első hangjai mosolyt csalnak az ember arcára. És a jó kedvet tovább fokozzuk. Budai Beatrix és Miskolci Balog Zoltán zenekara érkezik a Jegenyefán fészket rak a csóka című csárdással, amely méltán lett az év magyar nótája 2024-es szavazás negyedik helyezettje.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok világában kalandozunk. Kedves hallgatóink, elődeink tiszteletére, mindannyiunk örömére, osszák meg velünk önök is legkedvesebb családi nótáikat. Várjuk jelentkezésüket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, vagy a Dankó Rádió Facebook oldalán üzenetben. Posta címünk Kunigunda útja 64 1030 Budapest, Dankó Rádió. A folytatásban a boldog kőváraljai Schubert Vilmos mesél nótás dalos életéről.
1: Még fiatalon gyerekkoromban otthon, tehát Hernád Szentendráson születtem. Édesapám nagyon nótás kedvű volt, tánctanár is volt, mint asztalos mester. Úgyhogy a dalolás, a nóta az az életnek, a leletnek a legkedvesebb ajándéka. De mint ősöket, bennünket telepítettek mesteremberként. Azt tudom, hogy Szlovákia felső részére is onnan lettünk telepítve. 5 éves voltam, mikor ugye anyu meghalt, mert őt ugye anyunak hívtuk. A mostoha meg az édesanyánk lett. Ezért van az a szép nótacsej, nem még az édesanya nevelt fel, nem kezdeném ebben, de mégis azt mondtam, hogy én nekem nem volt mostoha, mert én nem tudtam olyat kérni, amit ő meg ne csinált volna. Valóban úgy is jellemeztek. Nem csak otthon voltam megkülönböztetett, hanem a faluban. Édesanyám ő sütött, főzött külön nekem. Hát már csak a nővérem van, meg dobszám, felső dobszám. Péri, aki még, ha bár megsütni a kenyeret úgy, mint édesanyám, meg a kemencébe a süteményt, a soros raskát, stb. Mert ugye ezek egy régi hagyományok. Én ugye nem tudom, hogy annak vagyok a híve. Hát valamikor még voltak a búcsúk. Csináltunk fűcsfából sípot. És a 80 filléres prébiú fulóják voltak, azokban volt a 80 fillér. Én elmentem búcsúra azért, vettem sárgát, pirosat, kéket, zöldet, mindenfélét. De nekem a belső zsebem, a kabát zsebem az, mint a gyerek meg ki volt szakítva, és én abban úgy hittem, hogy sülyeztőbe beleresztettem. Én azon eljártottam azon a 80 filléres furujámon a Gábor Áron rézágyúját hazafel az iskolásoknak. A bátyám, hát kértem, addig szorongottam, még el nem mondta, hogy azt tanulták énekórán. Én a Hernád parton állandóan énekeltem, és az a víztükör olyan szépen visszadta, hát a legjobb akusztika, az éjszaka, meg a víztükör a túl szebb, nincs a csendességtől.
0: Vilmos, vannak-e kedves családi nótái? Melyek azok?
1: Hát az első az ugye, hogy domboldalon áll egy öreg nyárfa, másik pedig lenne a csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok.
0: Kedves hallgatóink, a magyar népdalok és nóták nemzedékek óta őrzik örömeinket, bánatainkat, emlékeinket. Most egy olyan dallam következik, amely szinte minden magyar szívéhez utat talál. Miklósa Erika kivételes előadásában Jónás Géza és zenekara kíséretével, Patai Zoltán primás vezetésével csendül fel a gyönyörű népdal Csillagok, csillagok. Ezt követően a magyar nóta egyik kedves gyöngyszemét hallhatjuk. Csík József énekli a domboldalon áll egy magas nyárfa című csárdást ifja Berki Béla és zenekarának kíséretével. Fogadják szeretettel ezt a két szépből szóló muzsikát, amelyek a hagyomány gazdagságát és szépségét idézik meg.

0: általuk közvetített érzések örökre velünk maradnak. A folytatásban szeretettel emlékezünk Medgyessy Mária színművésznőre, akinek előadásai sokak szívét megérintették. Most az ő kedves dallamával idézzük fel emlékét tisztelettel.
1: Medgyessy Mária vagyok. A kedvenc nótám, elmegyek a templom mellett. Édesapám kedvence volt. Nem tudom, hogy fel van-e véve valakivel, énekeli-e valaki, de nagyon hálás lennék, hogyha hallhatnám.
0: Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyek nem csupán felcsendülnek, hanem csendesen beköltöznek a szívünkbe. Egy régi emlék, egy elmaradt találkozás, egy halk fohász vagy egy szeretett arc jut eszünkbe róluk. A templom mellett elhaladva sokszor nem csak a harangszót halljuk, hanem a lelkünk is megszólal. Most 60. kis Gyöngyi előadásában Jónás Géza és zenekarának kíséretével hallhatjuk az Elmegyek a templom mellett című gyönyörű hallgatót. Fogadják nyitott szívvel ezt a meghitt dallamot, amely egyszerre hordozza a hit, a remény és a hazatalálás csendes üzenetét.

legjobb a kakaó, a leghosszabb hajszavó, úgy csikantott baj, meg kaptam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

0: csiklandot, majd megmondtam, de jó volt.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is. Itt a Családunk nótáiban Kolostyák Gyula aranykoszorús magyar nóta énekes hangja csendül fel hamarosan, akinek énekesi pályafutása 1991 tavaszán indult. Immár több mint három évtizede elkötelezett őrzője a magyar nóta és népdal hagyományának. A karcagi művész gazdag repertoárjával és a magyar zenei örökség iránti szeretetével nem csak idehaza, hanem a határon túli magyar közösségek körében is nagy megbecsülést vívott ki magának. Ezen a tematikus hétvégén Kolostyák Gyulát ünnepeljük. Most egy vidám, lendületes csárdás következik, amelyben a humor és a jó kedv is helyet kap. Kétszer kettő, sosem három. Kolostyák Gyula énekét ifja Bergi Béla és zenekara kíséri.

sosem lát. Borogszik a kedves párom, hogyha ki nem békül, hamarosan vélem, mind a 33 000 csókot visszakérem, amivel mi adós nékem. Hogyha ki nem békül, hamarosan vélem, mind a 33 000 csókot visszakérem, amivel mi adós.

nem sokára, kezdjük akkor inkább már. Minek a nagy harag, veszekedés lárma, úgyis összeégesedünk, tudom, nem sokára, kezdjük akkor inkább.

0: Kedves hallgatóink, itt a Családunk nótáiban. Ezúttal a felvidéki nagyidai születésű Kupec Zsófia mesél nótás dalos világáról, legkedvesebb dallamairól. A népművészet ifjú mestere és a junior primadíjas néptáncos vallomását népdalok és családi emlékek kísérik.
1: Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen beleszülettem ebbe az egész népi közegbe, és mondhatni, még csak anyukám pocakjába voltam, és egyfolytában népzene szólt körülöttem már ott is, és amikor világra jöttem, akkor ez csak tovább fokozódott, és a mai napig minél több és több ilyen van körülöttem. Úgyhogy én igazából már nagyon pici korom óta anyukám mindig rengeteget énekelt nekünk, akár esténként, akár bármikor a nap folyamán, illetve testvéremmel együtt körülbelül a próbateremben tanultunk megjárni. Figyeltük őket, hogy mit csinálnak, hogyan énekelnek, mit táncolnak, és velük együtt tanultuk meg az új népdalokat, az új koreográfiákat, tudom fejből az összes dalt, az összes szólamot, meg minden ilyesmi. Nagyidán születtem, az Kösse mellett található egy kis falu, és ott volt a próbatermünk a régi kultúrháznak az épületében. Utána sikerült vennünk egy parasztházat, mármint az együttesnek, és most már az, ami központunk, ezt Ilosvai háznak hívjuk, és itt próbálunk heti rendszerességgel. Gyerekkorból arra emlékszem, amikor utaztunk valahova busszal, és a táncosok telitorokból énekeltek egy-egy népdalt, és már ott tényleg ilyen felszabadultam már, nem azért, mert hogy a színpadra készül, vagy gyakorlás miatt, hanem tényleg csak azért énekelték ezeket a dalokat, mert egyszerűen szerették, és zengett az egész busz, és a számomra egy ilyen nagyon jó érzés volt már akkor is, és a mostani fejjel is igazából valami hasonlót tudnék kiemelni, és tényleg mindenki csak azért van ott, és azért énekel és táncol, mert tényleg szereti ezt csinálni. Ez valamilyen ilyen földön túli érzés.
0: Mi az, amit énekelnek a felvidéki magyar táncosok?
1: Igazából attól függ, hogy éppen milyen szituációban vagyunk, de például nagyon sokszor előfordul olyan, hogy ülünk egy asztalnál, és akkor is sorba jönnek elő a népdalok. Például, ha leülünk egy asztalhoz, és mondjuk kalotaszegi hajnalikat énekelünk, akkor azokat énekeljük egymás után, és amikor már így kifogytunk belőle, akkor mondjuk áttérünk, nem tudom, egy gömörire, aztán a bődire, vagy stb.
0: Maradunk egy kicsit magyar bődnél, hiszen gyűjtő munkát is végeztél.
1: Amikor oda kerültem, hogy szakdolgozat írás az egyetemen, akkor ilyen egyértelmű volt számomra, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, úgyhogy kiköltöztem hozzájuk egy ilyen hosszabb hétvégére, és ott rengeteget beszélgettem a Cerán Komárgyit némivel, aki még az idősebb korosztályból való, és ez most folytatódik, igazából pont nagyon aktuális, hisz az Ilosvaival egy magyar bődi koreográfiát készítek a testvéremmel Zsoltival, és majd szeretnénk több fesztiválra is elvinni ebbe a szezonban, meg aztán majd a jövőben is. És nyilván magyar bőd most már nem úgy néz ki, mint egy 40-50 évvel ezelőtt, tehát már nagyon kevés magyar szót hallott az ember, de ezek az asszonyok, akikkel én is együtt dolgoztam, ők még mindig készségesen és nagyon örülnek is annak, hogyha valaki hozzájuk látogat, eljárnak még hozzánk is igazából az Ilosvai házba is, még tényleg aktívan élik ezt az életet, úgyhogy mindenkit biztatok, aki tud, az még jöjjön ide magyar bődre.
0: Kedves hallgatóink, a Családunk nótáiban most egy olyan zenei világba érkezünk, ahol a hagyomány, a közösség és az ünnep öröme találkozik. A magyar népzene egyik különleges kincse a magyar bődi dallamvilág, amely a felvidék azon belül is a Kassához közeli magyar bőd település gazdag kulturális örökségét őrzi. Ezek a dallamok évszázadokon át kísérték az emberek legfontosabb pillanatait, a találkozásokat, a mulatságokat, és mindenek előtt a lakodalmak felejthetetlen ünnepét. A magyar lakodalom mindig több volt egyszerű vígasságnál, a családok összetartozásának, az élet továbbadásának, a szeretetnek és a közösség erejének szép jelképe. Most a Bekecs együttes előadásában egy igazi magyar bődi ünnepi hangulat elevenedik meg a magyar bődi lakodalmas.

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáit hallják, dalos történetekkel, magyar muzsikával, az önök kedvenceivel. A mikrofonnál 20 óráig a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Most egy olyan fiatal művész következik, aki nem csak tehetségével, hanem a magyar dallamok iránti mély elkötelezettségével is kiemelkedik. Ő Gyémánt Valentin. Valentin művészi útját meghatározó örökség övezi, hiszen édesapja nem más, mint Bokor János, a magyar nóta egyik ismert és elismert előadója. Ebben a családban a zene nem csupán mesterség, hanem életforma és szívből jövő küldetés.
1: Nagyon sok dalt, nótát szeret, rengeteget, de talán azt gondolom, hogy ami az egyik nagy kedvence lehet, az a Rongyos Csárda című magyar nóta, azt nagyon-nagyon szereti, illetve amit én nagyon szeretek tőle, én mindig azt kérem, ő azt tudja, Sűrű Sötét Erdő című andalgót. Gárdonyi Géza szövegére csodálatosan énekli szerintem.
0: Kedves hallgatóink, vannak nóták, amelyek apáról, fiúra, nagyszülőről, unokára szállnak, és minden újabb nemzedék tovább viszi bennük a régi idők emlékeit, érzéseit és történeteit. Ezek a dalok összekötik a múltat a jelennel, hiszen amikor felcsendülnek, velünk együtt énekelnek azok is, akik egykor először adták tovább őket. Most egy ilyen örökértékű magyar nóta következik Bokor János előadásában, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. A Rongyos Csárda című hallgatót halljuk.

0: Dalkó Rádió. Miskolcon FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkezve ifjabb Sánta Ferenc és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Fóti Tamás, az adásmenedzserek Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
12: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így például Budapesten pedig lekapcsolják a díszkivilágításokat. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további, korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újraszolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Tovább fokozódik a hőség. Ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Azt hiszem, sokan emlékeznek még a Duna Televízió Fölszállott a páva című tehetségkutató műsorára, melynek egyik felfedezettje a vajdasági óbecsei fokos zenekar volt. Az azóta eltelt években egyre népszerűbb, egyre többet dolgozó, egyre több lemezt kiadó fokos zenekar igazi lokálpatriótaként két albumot is megjelentetett, melyeken szűke pátriájuknak, a vajdaság hagyományőrző muzsikusainak, énekeseinek állítanak emléket. Az egyik Török Kanizsa község népzenei hagyatékát mutatja be, a másik pedig Óbecséjét. Táncházban című műsorunkban ezek közül a 2018-as török kanizsai lemez felvételeiből hallgassanak meg néhányat. Most a helyi tambura zenekar, a Gólyák emlékét idézzük fel, kiknek muzsikája máig meghatározza sok török kanizsai lakos zenei élményét.
5: A Firigyházáról származó Gólya dinasztia két generációjából verbuválódott zenekar majd egy évszázadon át az egyik legjelentősebb hagyományos zenekar volt Török-Kanizsa község területén. Letisztult, méltóságteljes játékuk a vajdasági magyar paraszti muzsika ragyogó, időtlenséget sugárzó példája. A kizárólag tamburákból álló formáció olykor Lengyel József hegedűssel kiegészülve köszöntésektől lakodalmakig a legkülönbözőbb hagyományos alkalmakon szolgálta községünk népét. A 60-as évek végén Király Ernő, az Újvidéki Rádió zenei szerkesztője készített felvételeket velük az egykori Komáromi házban.
7: Még élt a déd öreg apánk is, őtől tanult az egész család, az egész Gólya család, a Gólya öreg apámnak a testvére is mind tudtak zenét. Vasárnap délután zeneóra családon belül, ott mindenki tanult. Voltak 12 testvérek, ez mind zenével valamilyen szinten foglalkozott. Úgyhogy olyan ismertek voltak, Szegeden is muzsikáltak. Ők kottából nem játszottak, ők hallásból játszottak. Amíg a Szent István, Szent János az ablak alatt húzták el nótáinkat, ez szokás volt akkor. Farsangi bártól kezdve egészen lakodalmakon keresztül mentek zenészni. Háború után nagyapám átvette a zenekar, abban 40-es évek, 50-es években ő volt a bandagazda. Az biztos, hogy ő még zenézett, Duna nem volt. Ő csak felemelte a kis ujját, ott mindenki tudta, hogy mit kell játszani. És így tisztelték a zenét.

0: A 60-as években ők nem csak, hogy mint zenészek voltak, hanem tanítottak másokat. Tanították a knezsimáciakat. Úgyhogy aztán ebbi a Gólya zenekarból alakult meg a Gólya Lacinak a bandája, de akkor már a Laci kis tütörán játszott, akkor volt a Péter, a Lukácsi, meg ezeket tudtam, a Bambit kit volt, tudtam. Vaspista is, persze, de az is ott járt. De hát Vaspista inkább harmonikán játszott.
1: Mi kezdtük négyen. A Gólya Laci révén, mert ad valami rokonnyaja. A Gólya Jóska bácsi volt, a Kontrás, Kontráson jártunk. Ment a Pista bácsián, a Laci, akkor Bambi volt a bőgős. Én akartam bőgősni lenni, csak az öreg azt mondja, hosszabbak az ujjak és jobb vagy Kontrára. Elkezdtük és akkor mentünk vasárnaponként, tudod, akkor nem volt a televízió. Lögyögettünk oda, meg a szülők is hát engedték. Az volt a lényeg ennek, érted mi az, hogy nagyon jó alapot tanultunk.

0: Táncházban című műsorunkban a Fokos Zenekar Török Kanizsa Község Népzenei Hagyatéka című albumának részletei forognak. A zenészek és Szabó Anna Mária, a zenekar énekese, Sós Mihályné, Törköly Erzsébet, Erzsi néni dalait idézi fel.
1: Valójában Erzsi néni egy lexikon volt. Templomjárók nagyon vallásosat nyújt, és egy nagyon szorgalmas, dolgos út kertészettel foglalkozott, imádta a virágokat. Akár mit csinált, mindig nótával, énekével dolgozott a kertben.
2: Mindig is énekelgetett. Ha ő kint volt a kertben, és akkor bármit csinált, ő akkor is énekelgetett.
3: Kéretik a nénémet egy király legénynek, engemet is kéretnek egy cigány legénynek.
4: Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek kiváltságosak dolga. Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termőtalaja, írja Kodály Zoltán. Sós Mihályné Törköly Erzsébettől mintegy 6 órányi anyagot rögzített Bodor Anikó, Burány Béla és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársai. A csengő, kristálytiszta hangú asszony kiváló emlékezőkészségének köszönhetően számos felbecsülhetetlen értékű dalt mentett meg az utókor számára.

Hagymánk, paprikánk, répánk volt, kukoricánk volt. Egész nap ketten dolgoztunk. Hát Istenem, amit én annak idején fiatal korán, azt úgy eltöltöttük az időt, olyan kerekeket neveztünk néha rajta, hogy csoda.

0: Táncházban című műsorunkban eddig a vajdasági török kanizsa dallamaiból hallhattak válogatást a Fokos Zenekar és Szabó Anna Mária előadásában. Most a Bodrog közből következnek cigánydalok, először Horváth János és Horváth János népbotolója és táncnótája egy eredeti felvétel, a gyűjtők Vavrinec András és Toller Antal. Majd a hegedős együttes előadásában szólnak szintén idevaló cigánydalok. Utána pedig a magyaroknak játszott táncdallamokból válogat a Puskó Márton Halmos Béla Vándor díjas prímás vezette felvidéki Parapács zenekar.
1: János bátyám, azt a botoló nótát, amit az
2: előtt... Még egy pályákat nem hoznak? Nem tudom.
1: De, hozom. Na, akkor halljuk ezt a botoló nótát?
2: Várjon.
3: Figyelj már, nézd.

人。哎呀呀，得啦嘛啦，得啦嘛，得啦嘛，呼啦啦啦啦啦，得啦啦啦啦啦啦啦，呼啦啦，得啦啦，得啦啦，啦啦啦，呼啦啦，得啦啦，得啦啦。

Egy hosszú zenei folyamat zárja ma esti Táncházban című műsorunkat. Németh Dénes és zenekara Táncalá való sorozatának Felvidéki muzsika keletről című albumáról szól egy hosszabb zenei folyamat, csárdás és friss dallamok, melyeket Németh Dénes, Takács Ádám, Orsós Tamás, Domonkos Balázs, Seres József és Csiba Júlia muzsikál. A felvétel előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: A komikus Steve Martin és Alison Brown felvételével indítjuk a Bluegrass Radio című dallal a Népek dalait, világzenei magazinunk a szombat este. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Hamarosan a hét előadója jön majd Szezariávóra a Zöldfoki szigetekről, és játszunk öt magyar világzenét az elmúlt öt esztendőből. Jön majd az ötödik évszak és a Csendes csodák című dal. A Pazó a Pannonia All-Stars Ska Orchestra, László Evelin és Bűdi Szilárd, és a Los Gringos is itt lesz, sőt, Lapos a Julcsi and the Band Nem járok én sírva című felvételét is meghallgatjuk majd. Tartsanak tehát velünk a Dankó Rádióval, a Népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Ahogy ígértem, itt van tehát Steve Martin és Alison Brown az USA-ból.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A hét előadója jön, Cesária Évora. Mi az, amit nem szeret a szakmájában? Erről beszél nekünk a következő másodpercekben.
1: Egy énekes nem vesz fel új dalokat minden egyes nap. Én például úgy két évente teszem ezt, mert a világ körüli turnék nagyon fárasztóak. Kimerítőek az utazások, az átszállások, a várakozás a reptéri tranzitban. Mindezek idegesítőek és kimerítőek. Abban a pillanatban nagyon nehéz, de aztán ez az érzés persze elmúlik. Amikor úton vagyok, mindig hiányzik a hazám.
0: Cesária Évorát hallottuk az elmúlt néhány másodpercben nyilatkozni, most pedig már is énekel gyönyörű hangján. Ő jön tehát Cesária Évora itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. Az elmúlt öt esztendőből válogattunk öt magyar világzenét. Az ötödik évszak zenekar következik mindjárt az első helyen. Rövid idő alatt a hazai világzenei élet egyik legizgalmasabb új formációjává vált. Ne rejtsd el című bemutatkozó albumok elnyerte az év hazai világ és népzenei lemezének járó Fonogram díjat, majd felkerült a World Music Charts Europe legjobb 20 albuma közé is. A zenekart egyébként Csóri Sándor sündi vezeti, aki szerint a siker nem cél, hanem eszköz. A valódi értéket pedig maga az alkotás jelenti. Az ötödik évszak a magyar népzenét biztos kiinduló pontnak tekinti, de nem másolni szeretné a hagyományt, hanem új hangzásokkal és szabad zenei gondolkodással formálja tovább. A közös munkában legalább olyan fontos a bizalom és az emberi kapcsolat, mint a hangszeres tudás. Hiszen, ahogy Sündi fogalmaz, akkor derül ki igazán, lehet-e együtt zenélni valakivel, amikor a hosszú turnéutakon is figyelnek egymásra. Jön tehát az ötödik évszak és a Csendes Csodák, utána pedig a Sejbúza című felvétel a Pazótól, a Pannonia All Stars K Orchestra is érkezik, tehát Már nem szédülök, László Evelin és Bődi Szilárd felvételének címe, amely hamarosan érkezik, tehát itt lesz a bolíviai tradicionális dallamok feldolgozásáról ismert Los Gringos is, a sor végén pedig Lapos a Julcsi and the Band, Nem járok én sírva. Mindez tehát a következő percekben itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. 1963. februárjában született Londonban, de Nigériában nőtt fel, az afrobeat műfaj egyik úttörőjének számító Dele Sosimé. 4 esztendősen került Nigériába, ahol édesapja munkát kapott. Itt ismerkedett meg Fema Kutival. A Kuti család az afrobeat stílus legendás képviselője. Ők adták a stílus több generációját, melyet Femi apja Fela Kuti indított el. Sosimi és Femi szinte azonnal barátságot kötöttek. Így ismerkedett meg Sosimi Fela Kutival, aki azonnal az összes hangszerét és zenei eszköztárát a fia és barátja rendelkezésére bocsátotta. Így aztán elkezdtek koncertezni és magánrendezvényeken fellépni. És persze megtörtént Sosimi számára a csoda, láthatta játszani Fela Kutit. Ó Istenem, nem tudtam elszakadni tőle. Hetente 4 tematikus estét tartotta szentélyében. Fela Kuti többek közt hölgyek estéjét, családok napját is rendezett, de politikai tematikájú rendezvényeken is szerepelt. Mivel Sosimi Femi barátja volt, kiváltságai voltak. Hozzáférhetett a szaxofonhoz, zongorázhatott egész nap, és látta, hogyan írja Fela Kuti a dalait. Ez volt a legjobb rész, látni, ahogy a semmiből terem dolgokat, nyilatkozta Sosimi. Így indult 15 évesen pályafutása. 2023. áprilisában megjelent The Confluence című albumát már 60 esztendősen rögzítette. Erről érkezik most a lemez záró felvétele, az Orimi. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Vártina felvételével folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Jön Cesare Evora a zöldfoki szigetekről, hiszen ő a hét előadója. Aztán játszunk 5 magyar világzenét az elmúlt 5 esztendőből. Itt lesz Tenkes kapitány, valamint Krámli Kinga közös felvétele. A Magyar Rapszódi projekt is jön majd, Haldamas és Hulajdussa. Egy lengyel-magyar koprodukció. A felvidéki Jazzland felvételét is forgatjuk, a sor végén pedig jön a Vigad muzsikája. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Ahogy ígértem, most Finnországba megyünk. Egy játékos című dal jön a Vártinától, a Vomex életműdíjas Vártinától. A dal címe Külő.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei magazinunk szól, Cesare Evora felvételével folytatjuk, ő a hét előadója nálunk, de mielőtt játszanánk tőle egy zenét, most az álmairól mesél nekünk.
1: Soha nem felejtem el azokat az időket, amikor mindenből csak kevés jutott. Nagyon kevés pénzem volt, de az élet már csak ilyen. Énekeltem mindenfelé, boldog voltam, de nem volt benne sok pénz. Azt gondoltam, egyszer majd a zöldfoki szigeteken kívül is énekelhetek. Magánpartikon vagy kormányzati hivatalos rendezvényeken, és egykor úgy gondoltam, hogy egyszer valamikor majd a jövőben útra kelek. Valaki egyszer adott nekem egy parfümöt, amit az Eiffel-toronyról neveztek el. Azt mondtam magamban, ha egyszer eljutok oda, megnézem ezzel az illattal. Azóta már szerencsére többször is volt alkalmam látni, de nem érzem magam idegennek, ha külföldön kell fellépnem. Azért van ez így, mert bármi megtörténhet.
0: Cesare Evora az álmairól mesélt az imént, most pedig már is énekel nekünk a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Az elmúlt 5 esztendőből jön most 5 magyar világzene. Bramley Kinga kezdi a sort, sokan a Napra zenekar hangjaként ismerhetik. Az együttessel 10 év alatt bejárták a hazai koncertszínpadokat és a környező országokat. Felléptek Párizsban a zeneünnepén. A Jaj, a világ című album pedig 2008-ban fonogramdíjat kapott. Kinga számára a Napra közös alkotói műhely volt, amelyben minden zenész saját személyiségével és zenei tapasztalatával formálta az együttes hangzását, miközben szólóban is kereste a saját útját. Életének egy nehéz időszakában nyilvánosan beszélt Kinga súlyos betegségéről és az elviselhetetlen fájdalmakról is, hogy felhívja a figyelmet a betegséggel élő nők helyzetére és a hosszú műtéti várólistákra. Hangja a Stenkes kapitány által jegyzett projektben is megszólal, amely hagyományos népzenei jellemeket kapcsol össze modern elektronikus hangzással. Most ebből a zenei találkozásból hallgatunk meg egy felvételt Bramley Kinga közreműködésével. Jön tehát Stenkes kapitány és Bramley Kinga Elmegyek című felvételüket hallgatjuk. Aztán a Magyar Rapszódi projekt felvételével folytatjuk. Jön a Haldamas és a Hulajdusza Sír a kis galambon. Itt lesz a Felvidéki Jazzland és a Kicsikém című felvétel. A sor végén pedig egy fiatal zenekar, a Vígad muzsikáját hallgatjuk. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A hamarosan hallható Holembelibe című dal Abeva, a feltörekvő izraeli etióp énekesnő, és Ben Aylon, a határokat nem ismerő formabontó zeneszerző és ütőhangszeres közös projektjeként jött létre. Ben kortárs szenegáli dobjátékáról, lobbanékony ritmusairól és élvonalbeli hibrid dob technikájáról ismert. Ben elsőként a nyugat-afrikai szabár dobbal ismerkedett, majd később kifejlesztette egyéni dob technikáját, ami 10 különféle dob használatán alapul. Ez a különleges koncepció, amit eddig senki sem használt, igazán újszerű hangzást eredményezett. Ezáltal vált kifejezetten egyedivé Ben stílusa. Ha csak hallgatjuk játékát, azt hinnénk, egy egész afrikai törzs játszik. Stílusát pedig a szenegáli dobolási hagyomány méltó utódjaként és továbbvivőjeként tartják számon. Ez az afrikai ritmikus dobjáték szolgál alapul a Holembelibe című dalban is, ez pedig Abeva friss, kristályos hangja egészíti ki, amely egy varázslatos utazásra invitálja a hallgatót az etióp hegyeken keresztül a Szahara sivatagba. Ők jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Kongóba megyünk elsőként ebben az órában. Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. De jön majd a zöldfoki szigetekről Cesare Évora, hiszen ő a hét előadója nálunk. Vele kapcsolatban hallhatnak érdekességeket az óra folyamán. És persze folytatjuk a válogatásunkat. Az elmúlt öt esztendőből játszunk öt magyar világzenét. Jön a Holdalanap, a Kerekes Band és a Dalinda közös gyönyörű felvétele, az Álomszőtte, az Űrös Banda, a Söndörgő és Chris Potter, valamint a Csinszka muzsikája. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A hét előadójával folytatjuk, a Zöldfoki szigetek legfőbb exportcikkével, Cesare Evorával. 1941-ben született, apja is zenész volt, de mindössze 7 éves volt a kislány, amikor meghalt. Ekkor ő áruházba került. Édesanyja nem tudta őt és még 5 testvérét nevelni ugyanis. 16 éves volt, amikor egy barátja meggyőzte, hogy kezdjen énekelni. Eleinte tengerészkocsmákban lépett fel, később már tengerjáró hajókon is. 44 évesen utazott először Portugáliába, hogy koncertet adjon, ahol egy producer, José da Silva felfigyelt rá, és Párizsba hívta lemezfelvételre. Egyik első dala szerepelt Emir Kusturica későbbi 1995-ös Underground című filmjében is. Első lemezét még 1987-ben vette fel, de ez csak jóval később, 95-ben adták ki. Az első kiadott és sikert is elkönyvelő lemeze a 88-as Mezítlábas Díva volt, amelynek dalait haláláig világszerte énekelte. 2003-ban a Zöldfoki szigeteken bélyeget is kiadtak róla. Ő jön most itt a Dankó Rádióban, a hét előadója, Cesare Evora, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Amerika, jó!
1: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. A következő percekben az elmúlt öt esztendőből válogatunk öt magyar felvételt. A Holdalanap zenekar következik elsőként, amely a magyar, a roma és a balkáni zenei hagyományokat flamenkóval és latin-amerikai hatásokkal kapcsolja össze. Az együttes alapítója Gulyás Anna gyerekkorában Brazíliában, Peruban és Mozambikban is élt, később pedig itthon magyar népzenét tanult. Ezek az egymástól távoli zenei élmények természetes módon épültek be saját dalaiba. A Holdalanap azonban nem népzenei idézeteket illeszt egymás mellé, hanem a különböző hagyományok ritmusából, hangulatából és gondolkodásmódjából merít. A zenekar tagjai mindannyian hozzáteszik ehhez saját kulturális hátterüket. A perui gitáros Alex Torres a flamenco és a latin-amerikai zenevilágát hozza magával, még a roma hagyomány jelenlétét korábban Lakatos Monika, majd Balogh Gusztáv erősítette. Közös játékukban a magyar népzenei gyökerek és a sok felől érkező zenei tapasztalatok szabadon formálódnak tovább. Most ebből a sokszínű és mégis egységes zenei világból hallgatunk meg egy felvételt. Jön tehát a Holdalanap itt a Dankó Rádióban. Aztán pedig egy gyönyörű dal a Kerekes Band és a Dalinda előadásában, az Álom szőtte című felvétel. Utána jön a Zűrös Banda, majd a Söndörgő és Chris Potter közös felvételét játsszuk. A sor végén pedig a Csinszka muzsikája jön, a Hibrid című dal. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Itt a Dankó Rádió. Eredetileg George Harrison szerzeménye a következő, amely a Beatles egyik albumán vált világhírűvé. A Here Comes the Sun című dalról van szó. Ez lett Harrison egyik ikonikus dala, és a legtöbb Beatles rajongó szerint Harrison legjobb muzsikája is. Eric Clapton vidéki házában született akkor, amikor George éppen egy fontos Beatles találkozóról lógott el. Azt mondta, hogy ekkoriban ide akart elmenekülni a kötelességek elől, és éppen a kertben járkált a gitárjával, amikor eszébe jutottak a híres sorok. Egyes értelmezések szerint Harrison a dallal azt a tűnékeny pillanatot akarta megragadni, amikor az estéből reggel lesz. Igazi világsláger lett belőle. Rengetegen feldolgozták, például a búgó hangú Nina Simone, de a gitárvirtuóz Josh Benson is. Az egyik jól sikerült darab a Burning Soul zenekar Reggie-vel megfűszerezett verziója, ami most érkezik is itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt át a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: együttek a fehérvári utár, kedet győztek, láttak, győztek, sok kis hiányt megfőztek, jó estét kívánok! Megjöttek a fehérvári huszárok,
1: jó reggelt kívánok! Elmentek a fehérvári huszárok, jó reggelt kívánok! Elmentek a

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott
0: Népzenék.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha a kedvük és idejük is engedi. Elsőként hallgassuk meg Kis Angyal Ernő és Szakács László dalát, Ott, ahol zúg az a 4 folyó. Benedek Fikatalintól szól majd a nóta, valamint Baranyai István zenekarától. A felvétel Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból való. Majd Petrik Sándor és Magócsi Lajos Ha igazi jó barátom vagy című andalgóját Petrik Balázs énekli el. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

0: haj, haj!
1: Hencidától Boncidáig nem sokára Kalina Enikővel tarthatunk, Szávoz Drihárd és Herodek Sándor név frissében, valamint ifjabb Berki Béla zenekarával, ugyanis ők muzsikálnak a Duna Televízió 2021-es felvételén. Előtte Gyöngy Pál és Zágon István csádását halljuk, domboldalon áll egy öreg nyárfa szőlős jemesétől. Gyulai Erzsébet is dalol nekünk, itt és most már is szól Szántó Ferenc és Deák Rózsa nótája, nincs a földön olyan ember.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Hármat is meghallgathatunk, az első Martfűi, a második Cserszeg Tomai, a harmadik pedig egy gyulai felvétel. Ez utóbbi 2024. május 10-én készült, Hatvani Kis Gyöngyivel és Jónás Géza zenekarával, a Szeretőm Dunántúli. Kalmár Tibor és Fehér István csárdása előtt az Öreg csárdást is meghallgathatjuk, méghozzá Szalai Antal zenekarától. Szalai Antal idén átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Most pedig következzék Szász Kati és Baranyai István zenekarának tolmácsolásában Magyar Imre és Kodai László dala, Vallomásra küldöm a szívemet.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Jaj, de magas ez a vendégfogadó, Simonfi Kálmán csárdását énekelte Székely Mihály, és Kócé Gyula zenekara muzsikált hozzá. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Hús csak prímás című műsorunk. Ki volt, azaz asszony címmel már is Seres Rezső hallgatója szól, Szalai László és Magyar Imre zenekarának tolmácsolásában. Majd 1979-ből Tréfás György Szent Irmai Elemér dallamaival Petőfi Sándor versét adja elő, 10 pár csókot címmel. Boros Lajos és zenekara muzsikál majd.

Egy Dankó Pista Sas Edenótával folytatjuk a Hús csak prímást, valamint az előadókkal, Gáti Pállal és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Ez lesz a három sós perec. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint az ezt követő dal esetében. Ez a Csókra csókot című friss Babos Károly és Gyagyovszki Emil dala, melynek előadói Újvári Marika és Nyári László zenekara. Aztán Vecsei Ferenc Vázja Triste című szerzeménye szól, Lisztes Jenő címbalmon muzsikál.

Hajnalom, csillagom, ez a Latót Erzsébet énekel nem sokára Lakatos Antal zenekarával. Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné frisse előtt egy másik friss szól, Kék a kökény recece, ez Koródi Gyula dala, Gombos Majától és Lakatos Miklós zenekarától hallgathatjuk meg a 2016-os esztendőből. De előtte még jöjjön Máté Ottilia és Déki Lakatos Sándor zenekarának tolmácsolásában 1997-ből Zsigmond István andalgója, ha a kakas kukorékol.

Ihr

0: világ.
1: Tagadom, tagadom, ez Kubányi Gyöcs áldása lesz. Méghozzá most Csala Judittól. Előtte Kóka István nótája, Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól szól. Messze van a nyíregyházi kaszárnya. László Imre és Peszeki Ádám hallgatójával folytatjuk itt és most Leszállt a csendeség. Várnai Adriennek ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból.

Kedves hallgatóink, azzal a nótával búcsúzunk a mai húscsak prímás végén, amely 2023-ban és 2024-ben is az év magyar nótája szavazás ezüst érmese lett. Ez Kondor Ernő, a Vén cigány című csodálatos költeménye, mely Ráduj Árpád Gordonka játékában hallható. Köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében. Örülünk, ha velünk tartottak, és annak még jobban, ha kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is, a Dankó Rádiót hallgatva. Maradjanak még, tartsanak továbbra is a Magyar Zene Rádiójával. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Azt hiszem, sokan emlékeznek még a Duna Televízió Fölszállott a Páva című tehetségkutató műsorára, melynek egyik felfedezettje a vajdasági óbecsei Fokos zenekar volt. Az azóta eltelt években egyre népszerűbb, egyre többet dolgozó, egyre több lemezt kiadó Fokos zenekar igazi lokálpatriótaként 2 albumot is megjelentetett, melyeken szűke pátriájuknak, a vajdaság hagyományőrző muzsikusainak, énekeseinek állítanak emléket. Az egyik Török Kanizsa község népzenei hagyatékát mutatja be, a másik pedig Óbecséjét. Táncházban című műsorunkban ezek közül a 2018-as török kanizsai lemez felvételeiből hallgassanak meg néhányat. Most a helyi tambura zenekar, a Gólyák emlékét idézzük fel, kiknek muzsikája máig meghatározza sok török kanizsai lakos zenei élményét.
2: A Firigyházáról származó Gólya dinasztia 2 generációjából verbuválódott zenekar majd egy évszázadon át az egyik legjelentősebb hagyományos zenekar volt Törökkanizsa község területén. Letisztult, méltóságteljes játékuk a vajdasági magyar paraszti muzsika ragyogó, időtlenséget sugárzó példája. A kizárólag tamburákból álló formáció olykor Lengyel József hegedűssel kiegészülve köszöntésektől lakodalmakig a legkülönbözőbb hagyományos alkalmakon szolgálta községünk népét. A 60-as évek végén Király Ernő, az Újvidéki